0: Mékezett, egy sírban adtál nekem életet.
1: Fáj, de nem is tudod, hogyan fáj, hogy búcsú nélkül itt hagytál.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is.

Budapesti Rádiót. Ha van szexárdi is, ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölt az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Kifejtették, hogy naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van ahhoz szükség, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti, sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. Véradásra minden egészséges 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet, tették hozzá. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások. A munkálatok jövő héten véget érhetnek, mondta az Aratási Koordinációs Bizottság ülését követő szerdai sajtótájékoztatón Budapesten az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium agrárgazdaságért felelős államtitkára. Molnár János István közölte, hogy a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, ám a szárazságnak köszönhető az is, hogy az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, tette hozzá. A gabonatermesztők országos szövetségének elnöke a tavalyihoz képest alacsonyabb termés átlagokat valószínűsít. Petőházi Tamás szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de hangsúlyozta, hogy a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. A nemzetközi gyakorlatot július 13-a és 22-e között tartják Michigan államban, amerikai, szerb és magyar részvétellel. A magyar kontingens létszáma 91 fő, 15-en hivatásos katonák, 76-an tartalékosok. Az amerikai Egyesült Államok 1993-ban indította el állami partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott, ennek része valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Hegedűs Zsolt közösségi oldalán közölte, fel kell venni a harcot a szifilisz járvány ellen. Az egészségügyi miniszter arra reagált, hogy az economics.hu az immár általa vezetett tárca hozzájárulásával közzétette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ adatait. Idén július 6-áig 81 veleszületett szifiliszes megbetegedést igazoltak, amelyek közül 18 eset méhen belüli magzati halálozással, további 4 eset újszülött halálozással végződött. Az egészségügyi miniszter azért javasolt törvénymódosítást, mert különösen aggasztó a veleszületett szifiliszesek számának növekedése, noha a betegség megfelelő időben végzett szűréssel, antibiotikumos kezeléssel az esetek döntő többségében megelőzhető.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Csütörtökön gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Zápor délnyugaton és északkeleten csak kevés helyen alakulhat ki. Az északi-északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 25 és 30 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu

0: 95.1.
1: Csodás csütörtök reggelt, július 9-én 6 óra múlt 4 perccel. Úgy átugrottunk a szerdán, hogy az csuda, és már itt a következő fok. Köszöntjük a névnaposokat és az ürünnaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézünk a világban, mi is zajlik, zajlott benne. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk!
0: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás sütörök reggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 13 perccel, július 9-én. Kezdjük meg a reggelünket, a kávé mellé kis időjárás előrejelzés dukál, ahogy szoktam volt mondani. Jó idő van itt Szekszárdon, 18 fok környékén járunk jelenleg, és nem lesz majd ma olyan nagyon-nagyon meleg, 26 fokot jósolnak, ami egy tök kellemes időnek ígérkezik. Ami berondíthat, az az élénk északnyugati szél lesz majd, ami megélénkül, illetve 9 és 15 óra között majd borult lesz felettünk az ég, aztán pedig kisüt a nap, úgyhogy élvezhetjük a kicsit sötétebb, felhős időt, aztán délután pedig a napsütést is, és mellé nem kánikula jön, hanem 26 fok, ami szerintem tökéletes. Mindig 26 foknak kéne lennie nyáron, és akkor nem lenne probléma. Igen, úgyhogy élvezzük ki, mert hogy a hétvégére már jön a meleg, 32, jövő hétre 34 fokot is jósolnak, úgyhogy addig örüljünk ennek az időnek, ameddig lehet. Nyári ruha, ettől függetlenül nyilvánvalóan divattippünk, mert ez a 26 fok az kellemes. Még egyszer mondom, jó, így készüljön, meg arra készüljön, hogy a pollenjelentés szerint a gombák továbbra is problémát okozhatnak, hiszen hát a spóraszámok országosan a magas tartományban alakulnak, de hát ezt tudja jól, hiszen elmondtuk már, hát mondjuk már hetek óta. Aztán az orvos meteorológia szerint nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Ez lehet fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság előfordulhat. Úgyhogy így készüljön akkor mára, így tervezze meg a napját, meg a programjait. 26 fok, félig felhős, félig napos égbolttal. No, akkor ez is megvan, ismerkedjünk a világgal. Elnézést, valami bogár itt köröz a fejem körül. Szóval ismerkedjünk a világgal. A Tolnavár megyei baleset megelőzési bizottság szakemberei a műszaki áruházak bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. A prevenciós kezdeményezésről Farkas Kinga sajtóreferenst hallja, amint a program is úgy akarja.
1: A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság szakemberei a műszaki áruházak bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. László Bernadett rendőrfőtörzsőrmester kolléganőnk a napokban egy szekszárdi, illetve egy bonyhádi műszaki áruházban már át is adta a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden e-rollert vásárló ügyfél részére átadják, így a közlekedés biztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védőfelszerelések, különösen a bukós isak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, mely egy e-rollerezéssel kapcsolatos tikhez juttatja el az olvasót. A Tolna vármegyei balesetmegelőzési bizottság célja, hogy a közlekedők már az e-roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A prevenciós akció egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Tolna vármegyében több üzletben, bicikliboltban és műszaki áruházban is osztanak kollégáink plakátot a jövőben.
0: Köszönjük Farkas Kingának, hogy beszámolt erről a baleset megelőzési akcióról. Hát egyértelmű, hogy az elektromos rollerekkel kezdeni kell valamit. Reméljük, hogy ez a szórólap ez segítségül szolgál majd. Nagyjából ennyit a világról. Kezdjünk meg ünneplésünket, a névnaposokkal folytatjuk, de előtt ezzel élünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel! Kezdje a nap!

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antritől reggel, és mivel július 9-e van, ne felejts el köszönteni ma Lukrécia és Vera ismerőseit, akiknek mi is boldog névnapot kívánunk. Így is van. A Lukrécia római eredetű etruszk nemzetség névből származik, a név jelentése megnyerő, vonzó. A Vera pedig a magyarban mindenek előtt a Veronika önállósult becézője. A szláv nyelvekben, elsősorban az orosz, cseh, szlovák nyelvben önálló név, a jelentése pedig hit. A németben a Veronika és a Veréna becézője is lehet. Sok-sok boldogságot a Lukréciának, Verának, Eleonórának, Margitnak, Félixnek, Hajnának, Koppánynak és Gottfriednak is, meg mindenkinek, akinek ma van a névnapja. Sok-sok boldogságot, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig folytatjuk a szülinaposokkal, úgyhogy maradjon velünk ünnepelni.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 6:31-kor ez az Antrizó reggel, és akkor lássuk ki a mai nap, tehát július 9-e születei. Például olyan híres neves emberek, mint Keres Emil, Kossuth Díjas magyar színművész, vagy Fan Ándor magyar vitorlázó, aki 717 nap alatt körülvitorlázta a földet. Hát az nem semmi. Aztán Tom Hanks, kétszeres Oscar Díjas amerikai színész, szintén ma ünnepelhet, illetve Kovács Nóra magyar színésznő, szintén, akitől rengeteg hanganyagot találtam az interneten, mert hogy rengeteget szinkronizál, de most hallgassunk egy rövid részletet a függetlenség napjából.
1: Higgy el, a kora miatt támadják, nem a politikája miatt. Whitmore nem úgy szólal fel a kongresszusban, mint az Egyesült Államok elnöke, hanem mint valami kolduló árva gyerek. Bácsik, adjatok még néhány fillért.
0: Egyébként egy jó film, meg kell nézni újra. Na hát, sok-sok boldogságot nekik, meg nyilvánvalóan mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyanánt, aztán pedig felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy nem menj sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett elsősegélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Már megint egy hétfőked?
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőked!
6: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Cartadorie krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzá még ma.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazán.

0: Jó reggelt, 6.41-kor, július 9-én, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogyan ígértem, mert hogy 1357-ben valószínűleg letették a prágai Károly híd alapkövét, a letétel pontos időpontját egyébként asztrológusok határozták meg. 1552-ben Drégei várát bevette a török, elesett Szonti György várkapitány, akit elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Hadim Ali budai pasa díszes pompával temettetett el. Aztán 1831-ben megjelent Gróf Széchenyi István Világ című műve, amiben Dezsőfi Józsefnek a hitelre írott ellenérveire válaszolt. 1922-ben Johnny Tarzan Weissmüller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyors. Aztán 1979-ben az amerikai Voyager 2 űrszonda legnagyobb közelségekor fényképezte le a Jupiter felhőrendszerét, és most itt vagyunk, horoszkóppal folytatjuk majd, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Ez a Rádió Antrit. Rádió Antrit. Ez az Antrit reggel.

0: But you're just a boy.
1: Ez az Antitrack, 10 perc múlva 7 óra lesz, úgyhogy csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A rák érzelmi hullámzása ma inkább erőforrás, mint teher, szóval jól teszi, ha hallgat rá, ahelyett, hogy elnyomná. Egy családi vagy otthoni ügy váratlanul megoldódik, ha hajlandó elengedni a görcsös kontrollt, és hagyja, hogy mások is részt vegyenek a megoldásban. Az oroszlánnak a mai nap munka szempontjából termékeny, de ne hanyagolja el a magánéletét sem. Egy közeli hozzátartozó türelmet és odafigyelést igényel, és ön ezt most meg is tudja adni. Ne erőltessen azonban semmit, hiszen ami valóban működik, az a maga idejében úgyis ki fog bontakozni. Egy olyan szituáció várja a szüzet ezen a csütörtökön, ami könnyen konfliktust szül. A mai nap azonban különleges, kivételesen egyáltalán nem lesz súrlódás az adott helyzetből. Érdemes végig gondolnia, minek vagy kinek köszönheti ezt. A mérleg gondolatai szokatlanul gyorsan cikáznak ma egyik témáról a másikra, és ez a nap kifejezetten kedvez annak, hogy összekössön olyan ötleteket, amelyek eddig külön életet éltek a fejében. Egy beszélgetés során figyeljen oda arra, hogy ne csak beszéljen, hanem valóban meg is hallgassa a másikat. A Skorpiónak anyagi kérdésekben most érdemes higgadtan mérlegelnie, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállalna. Máskor talán csak üres udvariasságként könyvelne el valamit, ami ma viszont valamiért nagyon-nagyon szíven találja majd. A nyilas sokat beszél, de keveset hall. Érzelmileg megterhelőnek bizonyulhat a nap egyik szituációja, de pont ettől válik tisztábbá, hogy mi az, amire valójában szüksége van. A mai nap akkor hoz áttörést, ha képes odafigyelni a finom jelekre is. Így készüljön tehát, a bakkal folytatjuk, de előtte még zenélünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 4 perc múlva 7 óra lesz, július 9-én csütörtökön, folytassuk a horoszkópot. A bak egy ismerőstől olyasmit hall, amit nem akar elhinni. Nos, jók a megérzései, de azért ne gondolja, hogy az illető direkt füllentett önnek, szánt szándékkal az ön szemébe hazudott. Ennél komplikáltabb ez a helyzet, hamarosan többet meg fog tudni a dologról. A lényeg, hogy ne altassa el alapos gyanúját. Egy apró gyakorlati jellegű feladat ma nagyobb elégedettséget hoz a vízöntőnek, mint gondolná. Legyen az egy elhalasztott ügyintézés, vagy egy régóta várt rendrakás. Ma a leghétköznapibb dolgok szólnak a legintenzívebben, a legmélyebb üzenetekkel. Feledkezzen hát bele a teendőkbe. Ha valaki határozott véleményt vár ma a halaktól, akkor ne kerülgesse a választ, mert az őszinteség most előbbre viszi, mint a diplomatikus köntörfalazás. Persze ez ma sem engedély arra, hogy modortalan legyen. Találkozik ma valakivel, akinek módjában áll kioldani egy csomót, figyeljen erre az illetőre. Talán a kos is érzi, hogy kezd a káosz eluralkodni az életében. Jól jön mindig a spontaneitás, de azért ez a nap most inkább arra hívja, hogy egy kicsit a másik irányba lendüljön az inga. Ez a csütörtök remek alkalom lehet arra, hogy kicsit rendszerezze az életét. Valaki titkot oszt meg a bikával, és ez sok mindent megváltoztat. A mai nap belső tisztánlátást hoz, de csak akkor, ha ráérez, hogy mikor kell önnek irányítani az eseményeket, és mikor érdemesebb inkább felülni a hullámra, és kivárni, hogy hova viszi el az önt. Az ikrek figyeljen oda a mai napra, mert a horoszkóp azt mutatja, hogy hajlamos lesz olyan dolgot kontrollálni, próbálni, amit igazából úgysem tud lényegesen befolyásolni. Miközben lenne jobb hely ezeknek az energiáinak, mert nagyon is kínál lehetőséget önnek ez a csütörtök valódi, pozitív változtatásra, inkább figyeljen azokra. Na hát akkor így készüljön mára, jó szerencsét, óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali, és a napi ötös tagjai ismét. Ma arról érdeklődünk, hogy kell-e, illik-e családtagoknak fizetni a munkájukért? Kicsit kényes kérdés, de hát csütörtök van, miért ne? Beszéljünk erről a hírek után, maradjon velünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okostévét, tablet.

0: Annak lenni jó?
1: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.

0: A világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Méredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. Nagy játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A gazdasági és energetikai miniszter kedden Bertalan Zsoltot nevezte ki az MVM ZRT vezérigazgatójának. Ezt Kapitány István a Facebook oldalán jelentette be, miután felmentette a korábbi vezérigazgatót, Metrei Károlyt. Kapitány István bejegyzésében azt írta, meggyőződés, hogy a szakember felkészülten és felelősséggel tudja majd vezetni az MVM csoportot az előttünk álló időszakban. A 100 tagú cigányzenekar kamarazenekara is fellép a 201. Balatonfüredi Anna Bálon. A július 25-i eseményt a 14. Anna Fesztivál kíséri, július 21 és 26 között közölték a szervezők kedden a program sorozat Balatonfüredi sajtótájékoztatóján. Kiderült, az Anna Fesztivált új helyszínen a Kisfaludi színpadon rendezik meg. Tóth József séf a menüt ismertetve elmondta, a báli kínálatban citrusos lazac, gyömbéres citromfüves, kacsaleves, mandulás, sárga barackos borjú, valamint pisztácia roppogóssal tálalt brownie szerepel. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
3: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
2: www.ergonom.hu.
0: Rádió Antrit FM 101.
4: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, július 9-én 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van velünk Vali. Jó reggelt!
5: Jó reggelt, szia Dávid!
4: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünk. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy kell-e, illetve illik-e család tagoknak fizetni a munkájukért. Ezzel kezdjük mindjárt. Ne menjen sehova.
0: Ez az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Csodás csütörtök reggelt, ez az Antrit reggel, július 9-e van, 7 óra 11-kor, úgyhogy megkezdhetjük mai napi öltösünket, azt kérdezzük majd, kell-e, illik-e családtagoknak fizetni munkáért?
1: Hát ilyen, hogy gyere, levágom a hajadat, megcsinálom a körmödet, vagy nem tudom, megépítem a házadat.
0: Kifestem a szobát.
1: Hú, hát ez egy, szerintem lehet attól is függ, de majd meghallgatjuk a napi ötös tagjait, hogy közvetlen hozzátartozó, vagy mondjuk ilyen másodunokatestvér, vagy valami kicsit távoli rokon. Hát ez egy érdekes.
0: Nyilván, ha soha nem beszéltünk életünkben, akkor nem
1: állhatod. Most gondolkozz, nálam nem fordult elő ilyen még. Most így visszagondolok, mert nem is túl nagy a család. Még nem. Azt hiszem nem fordult elő még ilyen.
0: No, akkor kezdjük meg Gabival.
1: Gabi tőzsgyökeres paksi, aktívan részt vesz a város életében.
0: Hallgassuk.
2: Hát én azt gondolom, hogy így alapvetően azért családon belül ezt általában megoldjuk úgy, hogy mindannyian segítünk a másiknak, és idézőjelben ezzel fizetjük meg, de amúgy nem tartom ördögtől valónak, mert az sem feltétlenül fair dolog, hogy csak azért, mert valaki családtag, ezért azt mondod, hogy elvárod tőle, hogy ingyen csináljon, és ingyen szánja rád azt az időt, és tényleg, mit tudom én, ha valaki mondjuk fodrász, akkor bíbelődjön el órákat a te hajaddal, miközben fodrászként egyébként vállalkozó, tehát minden perc idézőjelbe számít neki, amit nem azzal tölt, hogy pénzt keres. Úgyhogy én nem tartom ördögtől valónak, de azért családon belül többségében inkább azt gondolom, hogy így oda-vissza segítünk egymásnak, ahogy tudunk, és azzal fizetünk.
1: Érdekes.
0: Minden perc, amit nem azzal tölt el, az kiesés. Nem alszik a vállalkozó? Nem alszik?
1: Hát nem, csak hogy nyilván a vállalkozó
0: aludjon abból 20 perccel kevesebbet.
1: Jó van. Hát
0: pont.
1: Érdekes. Nyilván ez teljesen egyéni. Tehát ez az a helyzet, ami teljesen egyéni. Attól függ, milyen a viszony. Mert mondjuk ilyen nem feltétlenül jó a viszony a családtagok között, akkor nem, akkor lehet elve nem is kért tőle munkát. Úgyhogy ez már fel sem merül kérdésként.
0: Na hát, köszönjük Gabinak, folytassuk Ádámmal.
1: Ádám 57 évesen gondolt egyet, és katonának állt ki, képzése után békefenntartóként is szolgált Koszovóban.
0: Na, hallgassuk.
3: Ez egy nagyon érdekes és nagyon fogós kérdés. Ugyanis én felfogásom szerint én úgy vagyok vele, hogy én nem fizetnék. Tehát nem az, hogy elvárnám, de mondjuk a gyerekeim közül bárki, bármilyen olyan szakmában van, és mondjuk egy fodrász, mondjuk nincs szükség fodrászra, mert most éppen ez szakácsnak, inkább szakács, és akkor elmennék az ő éttermébe, és akkor ő meghívna, az nekem például jó esne. De van egy másik oldala is, hogy itt van most a kisebbik fiam, aki most ugye 9,5 éves, nagyon jó teljesített az iskolába, és én azt mondtam neki, hogy minden jó teljesítménnyel kap egy 500 forintot, nálam a 4-es is már egy nagyon jó teljesítmény. Én minden egyes ilyenre, én személy szerint fizettem neki. Na most ez megint olyan dolog, hogy nagyon sokan elítélik, mert hát azt mondják, hogy mert a gyerekek nem fizetünk, stb. Én úgy érzem, hogy talán ez egy jó kis motiváció számára, de egyébként tényleg nagyon jó tanult. De az, hogy családtagnak fizet, én sem, hogy mondjam, tehát én sem fogadnám el. Tehát most, hogyha én egy olyan szakmát űzök, maradjunk a vendéglátásban, tehát nekem van egy éttermem, az biztos, hogy egyetlen egy gyerekemtől nem fogadnék el pénzt, sőt, meg lennék sértve, hogyha ők ezt felajánlanak.
1: Nem érdekes.
0: Meg lenne sértve.
1: Igen.
0: Hát igen, egyébként.
1: Közben meg azt jutott eszem, hogy amikor kapsz mondjuk itt családtagtól, mert mondjuk van zöldség, gyümölcs, azt is elfogadod, de hát ő azért is megdolgozik, meg abban is benne van az idő, energia, pénz. Igazából azért se fizetünk, nem? Pedig hát azért a gyümölcs, zöldség.
0: Akármi hús
1: például, szalonna, nem tudom, vágtunk disznót, és akkor hitt a kolbászt, meg a nem tudom mit, a húst. Így igazából az is, ha nem is az a közvetett szolgáltatás, mint a fodrászat, vagy nem tudom, vagy a lakásfestés, ez is igazából egy, hát akkor ajándék, vagy nem tudom minek.
0: Igen.
1: Tekintjük. Igen. Azért sem fizetünk.
0: Így van, jobb esetben. Köszönjük Gabinak és Ádámnak, folytatjuk majd, mert hárman még várják a sorukat, úgyhogy tartson velünk.
4: Ez az Antrit reggel.

0: 7 óra múlt 22 perccel, július 9-én csütörtökön, ez az Antrita reggel, és hát folytassuk mai napi ötösünk, mielőtt folytatnánk a napi ötösünk. Érkezett egy telefon, miszerint zsemleszínű idősebb spániel kutya a kórház környékén kóborol, úgyhogy ha a gazdája keresi, akkor valamire arra felé keresgéljen. Köszönjük a telefont, és reméljük, hogy...
1: Az autók között szaladgált, és a hegy felé indult el, azt mondta a betelefonáló hölgy, úgyhogy ha valaki esetleg keresi, akkor talán... nyomára bukkanhat így.
0: Reméljük, hogy meg lesz a kutyus épségben, mindenféle probléma nélkül, tehát akkor még egyszer zsemleszínű idősebb spániel kutya a kórház környékén kóborol, ő gazdája menjen érte, és akkor mai napi ötösünk, ugye ketten már megmondták, vagy elmondták, hogy kell-e, illik-e a családtagoknak fizetni a munkáért, folytassuk gyorsan Zsófival.
1: Zsófi mérnök a szakmai hozzáértésével a környezetvédelmi törekvéseket segíti.
0: Na, hallgassuk.
2: Hát ez nagyon nehéz kérdés, és tényleg mindig úgy gondolom, hogy adott helyzettől és adott szituációtól függ. Nyilván attól is függ, hogy mennyire közeli a családtag, attól is függ, hogy mekkora munkáról van szó, mert hogyha azért valaki a saját fizetős munkája helyett csinál valamit, én úgy gondolom, hogy akkor alap, illetve inkább talán az, hogy ami fontos, hogy ezt le kell tisztázni az elején. Tehát, hogy szerintem az a legrosszabb, hogyha úgy megyünk bele egy ilyenbe, hogy ó, figyelj, tudnál segíteni, vagy megcsinálnád, és akkor utána igazából nincs előre letisztázva, hogy ki mit vár ettől a történettől. Tehát visszaélni szerintem semmiféleképpen nem szabad a családtaggal, és nyíltan kell beszélni. Én amúgy mind a kettőt elfogadom, tehát azt is, hogyha valaki szívességből segít a másiknak, én is akár barátoknak, mert nagyon sok ingyen munkát végez az ember, de azt is elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy hát neki ezzel anyagköltsége van, vagy munkaideje megy rá, és ezért valamennyi pénzt kér, az biztos, hogy azért a piaci ár alatt, tehát azért nem olyan áron dolgoztatnám, az biztos.
1: Na. Piaci ár alatt, igen. Igen, abszolút, amit mond egyébként Zsófi, hogy ez annyira egyedi, meg hogy éppen milyen viszonyok vannak a családon belül.
0: Hát tehát az anyagköltséget mondtad, most az anyagköltséget, nyilván az anyagot én veszem, hogyha nekem segítenek, tehát az kifizetem.
1: Ó, tényleg például, az is egy megoldás.
0: Hát akkor azt én állom, a munkáért nem adok pénzt, mert az így haver vagy, meg családtag.
1: Igen.
0: Láttam, hogy többször felkerült egy ilyen viccesnek szánt kép, hogy a lányoknál, a nőknél úgy működik, hogy elmegy körmös, 20 ezer lesz, és akkor a fiúk közben egy tálca sörért felhúztak egy új házat.
1: Igen. Igen.
0: Ez is valamiféle igazság lehet benne, bár nem tudom, nem húztam még fel új házat, meg nő sem vagyok, és körmösnél sem jártam. De lehet, hogy így van. Köszönjük Zsófinak, ketten vannak még, folytatjuk a dalok után.
3: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.
1: I worry about nothing.

0: Fél nyolc is elmúlt már 2 perccel, július 9-én csütörtökön, ez az Antwit reggel, és mielőtt folytatnánk a mai napi ötösünket, fontos még egyszer elmondani, hogy egy zsemleszínű idősebb spániel kutya rohangál kóborol a kórház környékén, a hegy irányába indult el.
1: Igen.
0: Egy olyan, hát 15 perccel ezelőtt kaptuk a telefont, úgyhogy talán még megtalálja ott a gazdája, vagy arra felé, úgyhogy egy zsemleszínű idősebb spániel kutya keresi gazdáját a kórház környékén, és akkor elérkezünk a mai napi ötösünk utolsó etapjához. Hárman már megosztották velünk, hogy kell-e, illik-e családtagoknak fizetni munkáért. Folytassuk gyorsan Tercsivel.
1: Tercsi, mama egy igazi világutazó nagyi.
0: Na, hallgassuk.
2: Megmondom őszintén, hogy én szívesen fizetek családon belüli munkára is, mert az nem, utána nem viszek magammal semmilyen rossz érzést, hogy most elvittem az idejét, a tehetségét, a képességeit, másra is tudta volna fordítani, fizettek volna neki. Engem de abszolút nem zavar, hogyha egymással megbeszéljük, hogy figyelj, én ezt megcsinálom neked, ennyiért jó, jó. És persze kevesebbet fog kérni, de azért értékeljük már pénzzel is azt a munkát, ne csak köszönettel, mert ugye régen az volt a divat, hogy ugye családon belül senki nem fizetett senkinek semmiért, és akkor így a barátok is összejöttek, és egymást besegítették, de ma már ez nincsen. Tehát pontosan azért, hogy a családtag is érezze azt, hogy az ő munkája egy érték, és nem csak azzal lehet megköszönni, hogy megköszönöm, körbefuszilom, hanem fizetek nekik valamennyit. Nem biztos, hogy piaci értéket fizetek, de egy gesztust azért kell tenni a családtag felé is, minden téren. Teljesen mindegyik, köröm, haj, bármi lehet az. Mert ő beleadta a tudását, én meg elfogadtam. Tehát azért ez oda-vissza jár.
1: Mindenkinek a fodrászit eszébe, de nekem is az volt az első. Miért a fodrász? Teljesen sok minden.
0: Arról van az, hasogatni kell fát.
1: Például.
0: És akkor összejöttem, összehasítjátok a fát, és akkor most akkor kérsz pénzt, vagy nem kérsz pénzt a családtagtól, így is meg lehetett volna kérdezni, hogy a családtag, hogy kell-e annak, aki eljött a családból segíteni. Egyszerűbb megoldani úgy nem, hogy összekötni egy bográcsozással, vagy grillezéssel, kis iszogatás, evés, aztán akkor minden megvan oldva.
1: Uh-huh. Lehetséges. Vagy igen, vagy ahogy mondja is, Tercsi, mondjuk, ha nem fizetek, akkor viszek neki csokit, vagy
0: akár.
1: Nem tudom, amit szeret éppen.
0: Ja. Köszönjük Tercsinek, végül, de nem utolsó sorban Attila következik.
1: Attila egy helyi hírportált üzemeltet lakóhelyén, és fontos számára az emberek tájékoztatása.
3: Hát nálunk ez azért fura, mert ugye én egy családi vállalkozásban dolgozom, tehát a mi cégünk az a családtagjainkból áll, így természetszerűleg fizetünk a másik munkájáért, hiszen mindenki megkapja a pénzért azért, amit dolgozik. De egyébként meg tud működni a családi szívességbank, tehát nyilván, hogyha én fodrász lennék, és bejönne az anyám hajat vágatni, akkor nagy valószínűséggel nem mondanám neki azt, hogy 12.000 forint lesz ez a haigazítás. Nem tudom, mennyibe kerül egyébként most a fodrászat, bocs, csajok, én kopasz vagyok, de hát vannak azok a helyzetek, amikor az ember ezt elengedi, és van, amikor azt mondja, hogy igenis adok pénzt a családtagomnak, mert ez akkor úgy illik.
1: Abszolút egyéni, meg tényleg attól függ, hogy most a családon belül, lehet, hogy van ott egy ilyen hallgatólagos megegyezés a legtöbb családon belül, vagy valahogy kialakult az évek folyamán, hogy hogyan is kezelik ezeket a helyzeteket.
0: Szerintem körüljártuk a témát, köszönjük a napi ötös tagjének a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy fülelje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
6: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
7: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarock motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarock ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hej, hej, hej!
8: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait! Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
4: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal. Vali, mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon a Szekszárd és Bálta-szék térsége között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. A főváros felé pedig ugyanitt M6-os autópálya Bálta-szék térségében aszfaltoznak, a 163-as és a 165-ös kilométer között lezárták a belső sávot. Szintén az autópályán maradva a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között a belső sávot lezárták híd és átereszjavítás miatt. A 6-os főúton pedig kaszálnak a 123-as és a 135-ös kilométer között Tolna magasságában. Ezért mindkét irányban ott útszükület van kilátásban.
0: Köszi, Vali, hogyha a Szekszárdat közelítek a térképen, akkor azt látom, hogy a Pezeridi utcában van valamiféle torlódás, erős forgalomra kell készülni, hogyha arra közlekedik majd most, vagy a közeljövőben. Ezen kívül elméletileg viszont szabad a pálya minden felé, nincsen torlódás, de a Tarcsain egy picike van ott az üzletek körül, úgyhogy ott is lassabb haladásra kell számítani, készülni. Ezen túl viszont tényleg lehet menni, nyilvánvalóan a szabályokat betartva és óvatosan körültekintően. És hogyha lát bármi rendkívül itt az utakon, akkor csörögjön a 744-444-444-en, segítsen, segíthessünk. Jó utat kívánunk!

0: Ez az Antrics reggel 7:47-kor július 9-én csütörtökön, és hát akkor Vali, tiéd a pálya.
1: Hát amint itt vagyok, kibehúzogattam a redőnyt, mert egyszer hol kisüt a nap, hol beborul az ég, úgyhogy most egyelőre ez várható úgy délig, amikor már felszakadozik a felhőzet, és azt jósoljuk, hogy este 8-ig csak napsütés várható, viszont nincsen meleg, kellemes 20-21 fok van most, azért fúj a szél, és ez később meg is erősödik majd. Az UV sugárzás pedig magas lesz dél és délután 2 óra között, úgyhogy nem lesz túl meleg sem, túl hideg sem, kellemes 26 fok, amit Dávid szeretne, hogy mindig 26 fok legyen, mert ez olyan ideális.
0: Így van, de nem mindig.
1: Nem mindig, de nyáron. Jó, igen.
0: Ha ez lenne a csúcs, akkor az olyan tökéletes.
1: Igen.
0: Szerintem a strandra is elég az
1: abszolút, 26. Abszolút.
0: No, hát akkor így készüljön, divattipünk nyilvánvalóan a nyárias öltözet. A pollen jelentésre is kitérünk, az kültéri allergén gombák spóraszáma országosan a magas tartományban alakul, erre érdemes odafigyelni, hogyha allergiás a gombákra. Aztán az orvos meteorológia szerint nem érkezik újabb front, de még gyenge hidegfronti hatás előfordulhat. Fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák alakulhatnak ki, illetve felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. Az élénk szélben tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység és nyugtalanság is előfordulhat, úgyhogy így készüljön mára, így tervezze meg a programjait, meg a napját, hogyha kimerészkedik.
1: Aki nyaral, pedig a Balaton felfrissült, 21 fokos most a vízhőmérséklete.
0: És az jó?
1: Az már jó, mert azért ezek a melegek ott azért, ha jól emlékszem, ilyen több is volt, tehát 24-25 fokos volt, tehát most úgy felfrissült, úgyhogy 21 fokos most a
0: akkor
1: Balaton.
0: Lehet csobbanni a Balatonban, például ez is egy programnak csütörtök délutánra akár jó lehet, úgyhogy így készüljön, így kalkulálja, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán pedig összegezzük az óránkat, maradjon velünk!
2: Ez az Antrics reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel!

0: 3 perc múlva 8 óra lesz, július 9-én csütörtökön, ez az Antritör reggel. Röviden összegezzük az óránkat, a napjötös tagjait kérdeztük arról, hogy kell-e, illetve illik-e családtagoknak fizetni munkáért.
1: Hát jött ilyen válasz is, olyan válasz is, valaki azt mondta, hogy nem, hát semmiképpen sem, van, aki meg hát persze meg kell fizetni a tudását, az idejét, a belefetszölt energiát. Szerintem megállapodhatunk abban, nem, hogy ez abszolút egyénileg, egyedileg változik minden családban a viszonyoknak megfelelően.
0: Igen, talán lehet így mondani. Igen. Meglepődtem egyébként, azt láttam, hogy sokkal többen lesznek úgy, hogy nem.
1: Hogy nem.
0: Valamiért így, nem tudom, lehet, hogy máshogy nevelkedtünk.
1: Meg talán máshogy is alakultak így a pénzügyi viszonyok, hogy azt mondjuk, hogy hát végülis mindenki pénzből él, meg mondjuk drágább lett az élelmiszer, és akkor lehet benne egy ilyen vonulat is, nem, hogy akkor hát még te is pénzből élsz, még akkor is, hogyha nem tudom, a gyerekem vagy bármelyik családtagom.
0: Jó, de valahogy én úgy képzelem ezt el, hogy akkor nem munkaidőben, hanem itt tudom én szombaton.
1: Jó, hát erről nem is beszéltünk, hogy például, ez mondjuk hétvégén szabad idejében például, végzik.
0: Vagy valami, és akkor ahogy mondtam, itt egy összejövetellel összekötni a munkát.
1: Mondjuk egy építés, házépítés vagy felújításhoz például nagyon jól tud passzolni egy ilyen.
0: Ja, meg mégiscsak az együtt töltött idő, nem? Tehát most, ha beülök a fodrászhoz, és mondjuk a fodrászhoz a rokonom, akkor is mégis együtt töltjük azt az időt, és akkor beszélgetünk közben, mit
1: az
0: tudom
1: is valami.
0: Képbe kerülünk, hogy nem tudom, mert nem vagyok fodrász, nincs is fodrász.
1: Érdekes, hogy mindenkinek a fodrász jött be először, de nekem is valamiért, igen.
0: Na, de köszönjük a napjátos tagjainak a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és hát a következő óránk témája az, hogy milyen is az igazi közmédia, mert hogy hát nagy átalakulások vannak ez ügyben, úgyhogy beszéljünk arról, hogy milyennek kellene lennie a közmédiának. Volt-e valaha független hazánkban a közmédia, és hát, hogy milyen is lehet?
1: Álmodozzunk,
0: vagy? Ön milyenre csinálná azt a közmédiát? Beszéljünk erről a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból.

0: Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy baleset biztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az Erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, lórum, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-t. Azt írták, a Baranyai Vármegyeszékhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket, sátrakat, takarókat és más sürgősségi felszereléseket is tartalmaz.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
5: Csodás csütörtök reggel, ez az Antrit reggel, július 9-én 8 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk. Vali, jó reggelt még egyszer.
6: Jó reggelt mindenkinek.
5: Na és akkor a mai témánk úgy hangzik, hogy milyen is az igazi közmédia. Beszéljünk róla a 74444-444-en.
1: Az Antrit reggel. A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 4.9-kor, július 9-én csütörtökön, ez az Antrid reggel, és hát akkor mai óránk témája az, hogy milyen is az igazi közmédia, mert hát ugye hatalmas átalakításon megy keresztül éppen a hazai közmédia. A szerdán egyik pillanatra a másikra sötét képernyő és fehér szöveg. Szerdán? Kedden?
1: Kedden. Kedden. Igen,
0: ezt
1: igen.
0: Rosszul írtam. Kedden volt az, amikor ugye fehér szöveg fogadta az M1 nézőit, és a hiradó.hu olvasóit, a Kossuth Rádió pedig komoly zenét játszott. Aztán este megindult a televíziós adás, filmeket vetítettek, ugye a Tanú pörgött. Az átalakulás nyilvánvalóan egy hosszabb folyamat. Még tegnap délután is érkeztek hírek, hogy újabb elbocsátások történtek a köztévétől. Egészen pontosan. Viszont hát felmerül a kérdés, hogy milyen is az igazi közmédia? Emlékszünk-e rá?
1: Volt-e egyáltalán? Azt akartam kérdezni, hogy volt-e egyáltalán ilyen?
0: Valódi közmédia, mert ugye a közmédia, illetve a közszolgálatiság, hát hogy mondjam,
1: ha most kicsiből indulunk ki, mondjuk innen kis rádiónkból indulunk ki, és ugye voltak ugye a választások, ugye mi mindig arra fektettük a hangsúlyt, és igyekeztünk arra figyelni, hogy mindenről beszámoljunk és informáljunk. Egyik oldalra se, egyik helyre se tegyük le a voksunkat, hanem függetlenül tájékoztassunk. Tehát ez lett az első, nem? Az első olyan fontos tényezője mondjuk a médiának, hogy ez a fajta függetlenség egy semleges tájékoztatás, nem? Hogy valahogy így gondolom.
0: Igen, ugye lényeg a közmédiának az lenne, hogy hitelesen és kiegyensúlyozottan tájékoztasson, ahogy mondtad is. Emellett a közszolgálatiságba beletartozik azért az oktatás,
1: az edukálás, igen.
0: Így van. Meg hát a kultúra.
1: Mert mint itt hogy jelenne meg a kultúra, hogy de nem magára a kultúrára gondolsz, hanem magának a kommunikációnak. Nem. A
0: kultúrára gondolsz.
1: Vagy a kultúrára gondolsz.
0: Kulturális értékeket közvetítsen.
1: Okay.
0: Ugye a BBC elve, mottója, ami a legismertebb, meg amit a legtöbben megpróbálnak követni, ugye az a tájékoztatni, oktatni, szórakoztatni. Ez lenne talán a közmédia feladata, és mindezt tegye hát függetlenül a mindenkori hatalomtól. Na már most az ugye elég nehéz elérni, hogyha mindenkori hatalomváltáskor változik az egész közmédia hazánkban.
1: Mert ez történt, és ezek szerint is így visszagondolva a hatalom hatása volt a kultúrára is, az értékekre is hatása volt, tehát magára az úgymond a szórakoztatás részére is.
0: Igen.
1: Majd most begondolunk, filmek, zenék.
0: Persze.
1: Akár, bocsánat, a másik rádió is, ugye, hogy milyen zenét sugározhat, és most már hirtelen mindenféle zenét tudnak sugározni. Igen, így bele se gondolunk, hogy milyen szinten is tudja befolyásolni a gondolkodásunkat.
0: Egyértelműen befolyásol. Minden egyes médium befolyásolja a gondolkodást. Igen. Ugye Magyarországon nagyjából úgy lehet ezt felbontani, hogy 90-től 96-ig talán. Uh-huh. Ott volt egy ilyen részben független próbálkozás volt, ugye megszűnt a pártállami irányítás, de nem feltétlenül sikerült egy teljesen független közmédiát létrehozni. Ugyanúgy meg volt a médiaháború, a vezetőcserék a kormányváltások idején, és a többi, és a többi. Tehát ez egy ilyen részben független időszak lehetett. Legalábbis úgy tartják számon többnyire. Aztán 96-tól 2010-ig nagyjából lehet a következő időszakot mondani, amikor ilyen közepes volt a függetlensége a közmédiának. Többféle vélemény megjelenhetett. Tehát, hogy megvolt ez a média pluralizáció, ennek ez a neve, hogy akkor tényleg mind a két oldal hallgattassék meg.
1: De ezzel jól belegondolunk, a média az hatalom. És ugye nem mindegy, hogy a kinél van ez a fajta hatalom, az most hogyan is bánik vele, vagy hogy mire használja.
0: Egyértelmű.
1: Talán ez a legfontosabb, nem? Hogy mire is használjuk ezt a fajta hatalmat.
0: És ezt láttuk 2010 után, amikor átalakították az egészet.
1: Igen.
0: Na de ön mit gondol erről? Milyen átalakításra lenne szükség a közmédia? Milyen lenne a jó közmédia? Akár csak külön nézzük a televíziót, külön nézzük a webet, külön nézzük a rádiókat. Mit gondol erről? Beszéljünk a 744-444-444-en.
2: Ez az Antrid reggel. Rádió Antrid.

0: Ez az Antrics reggel 8.26-kor, július 9-én csütörtökön. Folytassuk beszélgetésünket a közmédiáról, mert hogy hatalmas átalakítások vannak jelen pillanatban is. És hát kicsit beszéltünk egy ilyen retrospektív.
1: Igen.
0: Ebbe beleszaladtam. Szóval egy kicsit átnéztük, hogy hogyan is alakult ez az egész közmédia dolog a múltban. Ugye kihagytuk, hogy 2010-11-ben jött a médiatörvény, az új médiatörvény, amelyen létrejött az MTVA, tehát a médiaszolgáltatás támogató és a vagyonkezelő alap, amely átvette az összes vagyonkezelését, a gyártást, a hírszolgáltatást és az alkalmazottak nagy részét is. Hát olcsóbb, hatékonyabb, egységesebb működés jött létre, állítólag. Viszont már az akkori kritikusok szerint is ugye ezzel annyi történt, hogy egyetlen központból irányíthatóvá vált a teljes közmédia. Erre jött 2015-ben a Duna Média Szolgáltató, amely hivatalosan a közszolgálati médiaszolgáltató lett. Úgyhogy az MTV, a Magyar Rádió és a Duna TV jogilag megszűnt önálló intézményként, és egy szervezetbe kerültek.
1: Az igen.
0: És akkor így jött ki a mai rendszer, amit tegnap előtt még ismertünk.
1: Igen. És azért hát mondhatjuk azt, hogy hirtelen szűnt meg, hát nyilván nem hirtelen, mert tehát a választások óta ez már ott lógott a levegőbe, hogy itt változások lesznek és megszüntetik. Csak most hirtelen fizikailag is megvalósult, és úgymond lekapcsolták.
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen, ezt lehet
1: mondani. De én is kíváncsi leszek, hogy lesz ez átalakítva, vagy mi várható majd, vagy mi is lesz majd, és hogy mondjuk mennyire hozza azokat a szerintünk értékeket, amiről mondjuk eddig beszéltünk, ugye a függetlenségről, hitelességről, a sokszínűség, és tényleg, hogy mennyire fontos, amit mondtál, hogy a kultúra, vagy például az, hogy hozzáférhetőség, hogy mindenki számára elérhető legyen, hát mondjuk.
0: Attól lesz közmédia,
1: igen,
0: valami.
1: Hogy társadalmi helyzettől, lakóhelytől függetlenül, tehát mindenkihez eljusson ez a szolgáltatás.
0: Igen, hát szerintem nekünk nem nagyon van tapasztalatunk arról, hogy milyen is egy igazán jól működő közszolgáltatás vagy közmédia. Nem úgy például mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy a BBC-vel, ami hát teljesen független a mindenkori hatalomtól, legalábbis ezt mondják. A közszolgálati média etalonjának tartják. A BBC-t. A brit kormány nevezi ki a BBC felügyelő testületének egy részét, ezért időről időre ott is felmerül politikai vita. Ennek ellenére a szerkesztőségi döntésekbe a kormány nem szól bele, nem szólhat bele, szigorú belső etikai szabályok működnek, és bármelyik kormányt rendszeresen kritizálják. Például a konzervatívok gyakran baloldalinak tartják a BBC-t, a baloldal viszont rendszeresen jobboldali.
1: Akkor lehet, akkor jól is működik.
0: Szóval valószínűleg valamit jól csinálnak.
1: Jól csinálnak. Igen.
0: Ez lehet a függetlenség mérték, az a mércéje, nem?
1: Igen, meg talán az is, hogy még így, mert nyilván itt én is az egy kicsit utána néztem, hogy valami olyan minőségi tartalomgyártás, tehát nem csak hogy hírek, hanem a dokumentumfilmek, kulturális, tudományos, vagy akár gyerekműsor, és szerintem a BBC hozza ezeket, mert ha jól tudom, jó, nem nagyon szoktam nézni, tehát ilyen sorozatok is vannak benne.
0: Persze.
1: Nem, tehát hogy ez egy eléggé vegyes. Lehet, hogy itt is volt ez a próbálkozás, nyilván a Dunával, meg minden egyes mással is. Aztán azért főleg az ilyen szórakoztató műsorokban azért hallottuk, hogy azért ott is rendesen be volt szabályozva, hogy kik szerepelhetnek, ki vezetheti a műsort. Már ott eleve volt egy ilyen központosítás.
0: Igen, ugye ki jöhet be egyáltalán.
1: Igen.
0: Hát a BBC-re visszatérve egy pillanatra, a BBC World Service, van egy ilyenje, hetente mintegy 450 millió embert ér el világszerte. Valami 40 nyelven vannak a BBC-nek a hírei, egyébként szóval nagyon-nagyon komoly, de valami 21 ezeren dolgoznak a BBC-nél, szóval egészen felfoghatatlan mennyiség. No, de hát az lehet egy példa például a BBC, akár a mostani kormány számára is, hogyha tényleg normális közmédiát akar csinálni. Kérdés, hogy azt akar-e? Vagy pedig len folytatódik az, ami volt. Beszéljünk erről a 744-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma. Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változat.

0: Jó reggelt, 8.38-kor, július 9-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, beszéljünk tovább arról, hogy milyen is legyen az új közmédia, vagy milyen egyáltalán a közmédia. Várjál, Vali, most megvan
1: a hangom. Nem volt hangom. Ugye beszéltünk hitelességről, függetlenségről, aztán egy olyan esetleg, hogy elszámoltathatóság, tehát hogy mint média szembenézzen a kritikával. És ne azt mondja, hogy jó, hát média vagyok, engem mindenki megkritizál, hanem hogy úgy utána nézzen, nem? Hogy elhiggye azt, hogy vagy vegye azt, hogy engem is kritizálhatnak. Én sem vagyok tökéletes, de mondjuk képviselem az átláthatóságot, hibázhatok, nem? Uh-huh. Nem tudom, mit gondolsz erről, jó. Hogy mint média is, vagy médium is követhetek el hibákat, kérhetek utána elnézést, értek, korrigálhatom a dolgokat.
0: Senki sem tökéletes.
1: Így van, lekommunikálhatom, hogy oké, tévedtünk, nem így, de most egyébként így javítom a dolgot.
0: Például ez egy dolog lehet. Kérdés felmerül szerintem az is, hogy kell-e egyáltalán közpénzből fenntartott média 2026-ban?
1: Mert hogy vannak ugye a kereskedelmi csatornák is, ők egyébként is szállítanak mindent. Ez egy jó kérdés.
0: Hát itt van a streaming, itt van az internet.
1: Igen, mondjuk én sem nézek tévét, tehát nekem sem hiányzik.
0: Tehát hogy ez is kérdés. Amerikában például nincs, tudtommal.
1: Igen, hanem ott is ilyen nagy kereskedelmi csatornák vannak.
0: Így van, meg hát nem állami televízió van, például több száz helyi közszolgálati állomás hálózata van, kapnak állami támogatást, adományokat, alapítványokon keresztül működnek nézők.
1: Tehát mondjuk úgy, hogy mondjuk van egy régiós szinten, mondjuk itt három megye, és akkor nekik van mondjuk, nek van egy, mondjuk Somogy Baranya Tolna, és akkor annak van egy regionális csatornája, az itt élők tudják nézni a híreket. Igen, egyébként ez is egy akár egy járható út, hogy ez egy jó kérdés lehet, hogy szükség van erre egyáltalán.
0: Hát abban a szempontból jó, nem, hát most hogy mondjam ezt, tehát az elérhetőség ugye az a kérdés, meg az egyik fontos eleme a közszolgálatiságnak, hogy elérhető legyen bárki számára, mindenki
1: igen,
0: számára.
1: Igen, akkor
0: most,
1: viszont...
0: Tehát az internet, jó, most a hirodó.hu interneten van, oké. A televízióhoz kell televízió, meg kell gondolom én kábeltévé.
1: Igen.
0: Például. A rádióhoz kell egy rádió.
1: És hát ugye ezek ugye az ingyenesen fog, jól tudom, ingyenes, annyira nem vagyok képbe már így a tévécsatornákkal, hogy most miért kell fizetni, meg miért nem, de talán van ez a 6 csatorna, vagy 7, ami mindenhol elérhető, és alapból egy alapszolgáltatás és ingyen van, nem tudom, mert nekem nincs is tévé előfizetésem, úgyhogy nem tudom.
0: Egyébként az a lényeg, az lehet még egy lényeges szempont, hogy mennyire önálló a szerkesztőség.
1: Vagy hogy hagyják, hogy önálló legyen.
0: Igen, hogy autonóm módon működjön egy szerkesztőség. Anélkül nincs elképzelhető függetlenség sem.
1: Igen. Na, hát ez egy érdekes dolog, hogy de hát ilyen szempontból akkor, ahogy mondtad, hogy mindenki számára elérhető legyen, akkor azért mondjuk szükség van rá. De egy kérdés, hogy ekkora apparátussal, igen, vagy ekkora személyzettel, nem tudom, körítéssel működve van-e szükségre, vagy azért egy jóval alacsonyabb költségvetéssel, kicsit szolidabban működve?
0: Hát jó kérdés, hogy milyen lesz. Ön mit gondol, milyenné tenni a közmédiát? Beszéljünk róla a 744-444-444-em.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, 8.48, kor július 9-én csütörtökön, ez az Antrit reggel, beszéljünk tovább a közmédiáról, hiszen hatalmas átalakulás zajlik jelen pillanatban is, és hát beszélünk itt arról, hogy különböző országokban milyen a közmédia, legalábbis milyen a megítélése ezeknek a közmédiának, és hát nem beszéltünk még Németországról, ahol hát a világ legnagyobb közmédia rendszere működik, ez az ARD. Nem egy televízió, hanem 9 regionális közmédia együttműködéséről van szó. Jellemzői a decentralizált működés, az erős tartományi önállóság, kötelező médiaszolgáltatási hozzájárulásból finanszírozzák, és hát a világ egyik legnagyobb költségvetésével rendelkezik.
1: Tehát, hogy a lakosok fizetik? Tehát az állampolgár vezet egy ilyen hozzájárulást? Jól értem?
0: Vagy állampolgárok, vagy cégek.
1: Cégek fizetik.
0: Van egy ilyen hozzájárulás. És hát tudatosan alakították ki ezt a rendszert a második világháború után, hogy egyetlen kormány se tudja irányítani az ARD-t és a ZDF-et, egyébként az a tévé. Például regionális rendszer működik, sokféle felügyelőtestület létezik, civil szervezetek, egyházak, szakszervezetek, kulturális intézmények is részt vesznek az ellenőrzésében.
1: Ez meg aztán ilyen túl biztosított, nem egy kicsit német. Ez most egy kicsit úgy tűnik, ez nehogy véletlenül ne legyünk függetlenek, és akkor mindenkit bedobunk, hogy ellenőrizzen minket. Ez most egy kicsit nekem úgy hangzott.
0: Hogyha ez működik, akkor ez működik. Alapból ugye, ahol ember van, ott már felmerülhet a gyanú, hogy nem teljesen objektív és független a megítélése valamiről. Tehát, hogyha sok ember van, és valamilyen konszenzusra kell jutni, akkor talán könnyebb objektívnak maradni.
1: Na? Meg most eddig a tévéről beszéltünk, azért rádiót se felejtsük el.
0: Nem, persze.
1: Egyébként a BBC-nek van rádiója.
0: Hogyne.
1: Tehát van rádiója is, ugye?
0: Persze, hogy van.
1: Mert ha jól tudom, akkor még a Kossuth rádióban most még mindig zene megy, ugye?
0: Nem tudom, nem hallgattam.
1: Azt mondják, hogy legalábbis tegnap még az ment, ugye, hogy komoly zene, vagy aztán az ment benne, vagy az ment rajta, igen.
0: Japánban is van közmédia.
1: Igen.
0: Az NHK. Tehát ez mondjuk egészen, teljesen japános, hogyha most nem pejoratív értelemben mondom, tehát, hogy kutatóintézete van a japán közmédiának. Vezető szerepük van a 8K televíziózás fejlesztésében. Mi ott tartunk, hogy a kábel TV 720p. Mondom. Ott meg 8K-t fejleszt a közmédia. Egészen szürreális.
1: Jó, hát a japánoktól megszokszunk, de azt mondanánk, hogy akkor ez így rendben van. Hát ha már a vasút sem késhet, például még egy másodpercese, akkor a tévé, akkor miért ne így működne hasonló elven?
0: Igen, hát igen, ez is benne van. Egyébként találtam egy ilyen összehasonlítást, országokra lebontva, hogy milyen a megítélése a függetlenségének a közmédiának, tehát Svédország, Norvégia, Dánia, Egyesült Királyság, Németország, mind-mind nagyon magas a függetlensége, legalábbis a megítélés szerint Japánban magas, mert ott volt ebből probléma is, hogy próbáltak olyan történelmi eseményeket, hogy ne legyen kidomborítva olyan nagyon a közmédiában. Olaszország egy érdekes kitétel, mert ott közepesre értékelik a függetlenséget, hát ezt mondjuk meg is értjük. Ha csak a focira gondolunk, vagy egyébként az olasz történelemre gondolunk, tehát a vezetőcserék történnek, megváltoznak a csatornák vezetői, műsorvezetőket össze-vissza. Olaszországban ezt régóta Lottizzazione néven emelgetik, a pártok felosztják egymás között a befolyási területeket.
1: Ennyi.
0: Most kell ezt ragozni. És akkor van Magyarországon a 2010 és 26 közötti rendszert, ami nemzetközi média szabadság értékelések szerint alacsony szerkesztői függetlenséggel bírt.
1: Na hát kíváncsian várjuk, hogy
0: itt tartottunk,
1: hogy fog alakulni.
0: Most pedig arra vagyunk kíváncsiak, hogy tényleg milyen lesz majd, úgyhogy nagyjából szerintem körüljártuk a témát, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: FM.
1: 3 perc múlva, 9 óra lesz július 9-én csütörtökön, ez az Antrid reggel. A közmédiáról beszélgettünk ebben az órában, mert hogy hatalmas átalakulások vannak folyamatban, a jelen pillanatban is. Ugye tehát elküldtek nagyon-nagyon sok embert.
2: Gyakorlatilag nulláról felépítkezünk újra.
1: Nem tudom.
2: De kíváncsi vagyok, és szerintem beszélünk majd róla, nem? Mikor majd elindul, szerintem beszélünk majd akkor, vagy megnézzük, hogy
1: majd meglátjuk
2: hogy alakul. De érdekes volt hallgatni, hogy hoztad egyébként, hogy a többi országban hogy is működik a közmédia, vagy hát, milyen törekvések vannak arra. Szerintem mindenhol talán a függetlenség, nem az a pont, amelyikre mindegyik
1: az
2: közmédia.
1: Tehát amikor arról beszélünk, hogy közszolgálatiság, akkor talán az a fő, hogy objektív legyen. Tehát nem ne az, tehát, hogy mondjam, a hírközlésben nem kell, hogy benne legyen bármiféle politikai nyomás.
2: Vagy magánvélemény.
1: Magánvélemények lehetnek.
2: Lehetnek,
1: lehet
2: publicisztika, csak nem.
1: Lehet jegyzet, lehet glossza, lehet bármi. Vagy lehetnek vitaműsorok. Uh-huh. Például, de akkor legyenek vitaműsorok. Uh-huh. Nem?
2: Igen.
1: Na hát szerintem az lenne a legfontosabb, hogy büszkeség legyen a közmédiánál dolgozni. Ugye hallottunk, meg láthattunk interjúkat kilépő közmédiásoktól, hogy amikor baráti társaságban előkerült, hogy mivel foglalkozik, akkor inkább csöndben maradt, mint hogy bevallotta volna büszkén, mert elvileg ennek büszkeségnek kéne lennie, hogy ő tényleg a közt szolgálja. Például, és objektivitással, és népneveléssel, ugye, mert a kultúrát is ide vettük, meg az oktatás, az edukációt is ide vettük. Sőt, az amerikaiaknál ugye a Sesame Street, az egy amerikai ilyen hát félig köztelevízióból indult világhódító útjára, tehát még a gyermek műsorokat is oda lehet vonni a közmédia feladatai közé. Úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy hogyan alakul, majd milyen lesz. Nagyjából ennyi fért vele, köszi, Vali, hogy itt voltál.
2: Szép napot mindenkinek.
1: Szia, szia. A folytatásban pedig Gödrey Zoltán érkezik, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője, akivel átbeszéljük a következő időszak program kínálatát, ahogy ezt tesszük minden csütörtökön. Biztos, hogy most is nagyon sok minden lesz, úgyhogy hát jegyzetfüzetet elő, addig pedig jöjjenek a hírek.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
6: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvr.hu.
4: Ennyi volt.

0: Szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezéséhez a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter Szedán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hibajavítások is érkeznek. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendezte kibocsátó ünnepséget Szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Amerikai Egyesült Államok 93-ban indította el partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Támogatás Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez. Több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Unió 4 repülőgépet, tűzoltókat és tűzoltó autókat küld Franciaország tűzoltóinak támogatására.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft.
4: Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban.
3: www.ergonom.hu
1: Rádió Antrit FM 105.1.
5: Jó reggelt, ez az Antrit reggel 9 óra múlt július 9-én. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk Göndrei Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője. Köszöntelek, jó reggelt!
6: Én is köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is. Jó reggelt kívánok!
5: Na hát átbeszéljük a következő időszak programjait, mert hogy biztos, hogy vannak még akkor is, hogyha kicsit uborka szezon kezdődik, de attól függetlenül dolgoztok a háttérben, úgyhogy ezekkel kezdünk, mindjárt nem menjen sehova.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: 9 óra múlt 8 perccel, július 9-én csütörtökön, úgyhogy megkezdjük beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével, és hát kezdjünk, akkor vágjunk bele.
1: Vágjunk bele, így van. Kezdjük az első és legfontosabbból, a mozival.
0: A mozival.
1: Ugye a mozi múlt héten fordult, és általában a moziról szegényként, hogy mindig így a futottak még kategóriába szoktunk beszélgetni, így a beszélgetést legvégén. Na de most azért kezdem ezzel, mert ahogy azt kedden vagy hétfőn, kedden láthatták a közösségi média oldalinkon, meg a szexállagora.hu oldalon, egy pici változás van a mozi műsorban, ami a mai naptól a lévő vetítéseket érinti. Technikai okok miatt a korábban meghirdetett Gonosz halott ég című film helyett július 9-12 között 19 óra 30 perctől nagy sikerű Michael-t vetítjük, július 14-én és 15-én 19 óra 30 perckor pedig Steven Spielberg a Leleplezés napja című filmjét. Minden további részlet a változásokkal kapcsolatban fönn van a szexállagora.hu oldalon a mozinál, tehát ahogy belépnek a felső futócsikban pörög a mozi, oda tessenek kattintani, és ott van minden fontos info. Tehát nagyon, ami a legfontosabb, hogy műsorváltozás van, tehát igen, van egy programváltozás, ez pedig még egyszer mondom, a Gonosz halott ég című film helyett a Michael-t és a Leleplezés napját vetítjük, egyébként pedig jó szórakozást kívánunk mindegyik filmhez, mind a kettőt sokat dicsérték a kedves nézőink, úgyhogy szerintem nem fognak benne csalódni.
0: Hát meg mellette itt van, megy még a Minyonok és Szörnyek is.
1: Így van például, hogy már csak azt mondhatom, hogy a Minyonok és Szörnyek is vannak, így van, köszönöm szépen, hogy így jelezted. Nagyon-nagyon szereti a szexádi közönség a Minyonok és Szörnyeket. Egyébként pont a múlt héten beszéltük, hogy nagyon szereti a közönség az animációs filmeket. Hát a Minyonok és Szörnyeket is nagyon szereti, úgyhogy nem is csodálom. Én egy-két ilyen minyonos mozit láttam, azóta szaladok bele ilyenbe, amióta apa vagyok, de nagyon-nagyon jó. Olyan kis felhőtlen élmény mindegyik, és ugye mindig az a csodája minden animációs filmnek, hogy amikor egyszerre szól minden korosztályhoz úgy, hogy minden korosztály megérti, úgyhogy szeretettel várunk a Minyonok és Szörnyekre is minden kedves nézőt. És szeretettel várunk kiállításra is. Kiállításra is. Ugye július 5-én vasárnap volt a holokauszt emléknap. Ez egy végtelenül borzasztó és szomorú évforduló. Megemlékeztünk elhurcolt zsidó honfitársainkról, és a Művészetek Házában ezzel párhuzamosan július 7-től 2-től látogatható a vasárnap és hétfő kivételével a Noam Chemnek, az izraeli fotósnak, egy nemzetközi hírű fotósnak a kiállítása, amelynek az a címe, hogy Holokauszt túlélők, a zsinagógák. Egy gyönyörű szép fotókiállítás, a Noam Chem nevű úriember gondolt egyet, és úgy döntött, hogy megnézi, hogy Közép- és Kelet-Európában hogy néznek ki, hogyan használják, milyen funkciói vannak a zsinagógáknak, és hogyha nem akarok spoilerezni, tehát hogyha a kedves vendégek megtekintik ezt a páratlanul gyönyörű fotókiállítást, akkor megdöbbentő eseteket is látnak, hogy mire használnak ma egy zsinagógát. És amikor azt mondom, hogy Közép- és Kelet-Európában természetesen magyar zsinagógák is vannak, és amikor azt mondom, hogy magyar zsinagógák is vannak, akkor szerencsénkre a gyönyörű szép bonyhádi neológ zsinagóga is megtalálható, ha jól emlékszem, 2 darab képpel. Én pont az elmúlt hetekben jártam, soha életemben nem jártam még a bonyhádi neológ zsinagógában, gyönyörű szép, érdemes megtekinteni, ahogy ezt a páratlan kiállítást a Művészetek Házában is. Még egyszer mondom, döbbenet, hogy ma a 21. században egy-két zsinagógának mi a funkciója. Nem csoda, hogy a művész úr azt a címet adta ennek a tárlatnak, hogy holokauszt túlélők a zsinagógák. Meg hogyha abból indulunk ki például, hogy a Szekszárdi Művészetek Háza is az én egyik kedvenc szekszárdi intézményem, kedvenc szekszárdi épületem is majdnem parkoló lett a szomszédos szálloda miatt a 70-es években, de aztán hál' Istennek megmenekült, hogy 84 óta a megyei magas kultúra fellegvára lehessen. Abból indulunk ki, akkor tűpontos a cím, hogy holokauszt túlélők a zsinagógák. Úgyhogy még egyszer mondom, a tárlat vasárnap és hétfő kivételével 10 és 17 óra között látogatható egészen augusztus 1-ig. És ha már említettem augusztus 1-ét, akkor ott zár ez a kiállítás, hogy majd augusztus 8-án a Művészetek Házában egy új nyisson 11 órától. Ez egy szombati nap lesz. Bencsik János Divina Commedia sorozat kiállítását lehet majd megtekinteni. Erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. A programon köszöntött mond dr. Fusz György szexárd alpolgármestere, kiállítást pedig Marosvölgyi Gábor művészettörténész, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány képviseletében nyitja meg. Közreműködő lesz pedig Lozsányi Tamás orgona művész.
0: Na hát akkor lehet menni kiállításokra, meg a moziba is.
1: Így van.
0: Zenélünk, aztán pedig folytatjuk, úgyhogy maradjon velünk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: 17 perccel múlt már el 9 óra, július 9-én csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztály vezetőjével. Mozi pipa, kiállítások pipa.
1: Így van. A nyári leállásunk az még nem pipa. Azt még nem mondtam. A mozi apropóján szoktam elmondani, múlt héten is akkor említettem, hogyha mondjuk a kedves hallgatók rá pillantanak a mozi plakátra, akkor ott ilyen tititászűn feeling van, tehát július, semmi augusztus. Teljesen érthető, hogyha felteszik azt a kérdést, hogy vajon miért. Azért, mert ugye ilyenkor a szokásos módon július utolsó két hetében megállunk és szusszanunk egyet, ami azt jelenti, hogy mozi sem lesz. Tehát július 20 és augusztus 2 között, ez egy vasárnapi nap, tehát augusztus 3-án kezdünk, pihenünk egyet. Mondhatom így, hogy jól megértem, a pihenésünket töltjük. Azért eléggé sűrű volt ez az első az fél év. Nagyon-nagyon jó programokat vittünk, nagyon jó programokat szerveztünk egyébként. Én nagyon büszke vagyok a kollégáimra is az elmúlt fél évre. Ha fogalmazhatok ilyen abszolút 21. századi vibe feelingben, akkor letettük. Úgyhogy most tényleg egy kicsit szusszanunk, és akkor augusztus 3-án hétfőn újult erővel térünk vissza, és folytatjuk azt a munkát, amit ott abban hagytunk. Egyébként gőzerővel dolgozunk az új színházi programon. Aha. Azt hamarosan a kedves hallgatók, kedves vendégeink láthatják, mind a bérletsorozatunkat, tehát hogy milyen színházi előadásokat tartalmaz, és hát gőzerővel készülünk minden egyébre, de ettől függetlenül a honlapon elérhető programfüzetünkben is benne vannak még a programok. Így például lesz szezonnyitó ringató augusztus 15-én, erre várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket, ez a Bakta Galériában, a Bödő teremben lesz. Uh-huh. A foglalkozás vezetői pedig Grászli Boglárka és Grósz Zsuzsanna lesznek, úgyhogy nagy szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat erre a jó kis zenei nevelési programra, amely módszer szexárról indult el, és egyébként egy nagyon cuki program, mi is jártunk, amikor a fiaim egészen picikék voltak, úgyhogy nagy szeretettel invitálunk mindenkit, és hát ugye másfél vagy két hete hirdettük meg a Szent István napot, erre is nagy szeretettel várunk mindenkit. Hazánk legfontosabb ünnepe a Magyar Állam alapítás ünnepe. Itt is a programban olyan elemek szerepelnek, mint a belvárosi római katolikus templomban az ünnepi kenyérszenteléssel egybekötött szent mise. Ugye 8:45 perckor kezdődik a program, tehát mondhatom azt, hogy a megszokott időpontban 10-ig tart a mise, utána lesz egy ünnepi felvonulás a Bartina Néptánc Közhasznú Egyesület, a Csurgózenekar, a Bukovinai Székhelyek Szexárdi Egyesülete, valamint a Szexárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör közreműködésével. Csak a 10:30 perckor lesz a koszorúzás a Szent István szobornál, 11 órakor lesz egy ünnepi közgyűlés, és a napot gyakorlatilag a Béla Király téren foglaljuk keretbe este. Este 8-kor érkezik a szabadtéri színpadra az Attila Fiai Társulat, amely egy nagy koncerttel kápráztatja el a közönséget. Ez egyébként olyan fellépőkből áll ez a társulat, mint Varga Miklós, Kalapács József, Rudán Joe, Mr. Vasari és Kalapács Ódor Szintia. Uh-huh. A repertoárnak, egyébként magának a formációnak a küldetése, a Nemzeti Rockoperák élő koncert előadása, tehát a társulatban többek között az István a Király, a Honfoglalás, Egri Csillagok, Attila Isten kardja, Árpád népe, Szakra korona, vagy a Cantus Hungaricus művekből hallhatnak majd részleteket az érdeklődők, hallhat részleteket a közönség, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit erre a koncertre, és hát ünnepeljük együtt államunk megalapításának az évfordulóját. Tehát ez már augusztus 20-a, és akkor itt már utána nem sokkal ráfordulunk a szeptemberre.
0: Így van, csak előtte zenélünk, úgyhogy maradjunk.
2: Ez az Andrit reggel. Rádió Andrit.

0: 4 perc múlva lesz 9:30, július 9-én csütörtökön folytatjuk beszélgetésünket Gödrey Zoltánnal, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetőjével. Szeptember, azt mondtad, azzal folytatjuk.
1: Igen, így a beszélgetés utolsó pár percére csak itt szeretnék néhány programot mondani. Nincsen szeptember eleje Hegedűs André és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenye nélkül. Szeptember 7-én érkezik a művész házaspár a Művészetek Házába 18 órakor. Időbezárva címmel szintén a Művészetek Házában nyílik 12-én Mózer Zoltán fotókiállítása. Erre szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Best of Hungária koncertre is, amely legendás Hungária dalokkal kápráztatja el a közönséget. Ez szeptember 16-án lesz már a szexuális születinapok előszobájaként, és már a szexuális születinapokkal kapcsolatban is vannak kint koncertek és bulik, amikre szeretném felhívni a figyelmet. Így szeptember 18-án 20:15-kor lesz a Jude Law koncert, ez egy pénteki nap. Ekkor kerül sor Jude Law koncertjére 20:15-kor. Erre várjuk nagy szeretettel az érdeklődőket, ahogy az LL Junior koncertre is szeretném felhívni a figyelmet. Az LL Junior koncert pedig szeptember 19-én 20:00-kor lesz, és lesz The Platz Outdoor Retro Edition buli is szintén szombaton. A piac téren 23:00-tól érkezik DJ Lotters és a Unique, úgyhogy, és hamarosan pedig jövünk a további részletes programmal, valamint a Platz Outdoor Special Edition bulikkal, úgyhogy mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk. Minden programunkkal kapcsolatban minden információt megtalálnak a sexandlagora.hu oldalon, és még egy olyan információra szeretném felhívni a figyelmet, hogy szeretnénk rekordot dönteni majd itt a szexárdi születi felvonuláson. Opa. Úgyhogy várjuk a jelentkezőket arra, és hamarosan kint lesz a jelentkezési lap, de már mozgatjuk a népet, úgyhogy szeretettel várunk erre, és mindenkit, erről majd még bővebb részletek jövő héten.
0: Egyébként kis kulisszatitkot elárulok, hogy próbáltuk kiszedni Zoliból, hogy kik lesznek a fellépők a születén, és nem árultam.
1: Majd.
0: Nekünk sem árultam.
1: Nem. Hétpecsétes titok, de nem sokára, kicsi türelem, és nem sokára.
0: Nagyon várjuk már, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Minden jót,
1: sziasztok!
0: Mi pedig a folytatásban felkészülünk az Antrit Training Zónára, Faragó Zsolt érkezik ugyanis. A mai témánk az, hogy a desszertnek mindig van helye, vagy mindig van helye? Beszéljünk erről, tegye fel ön is a kérdéseit a 74444-en, vagy Facebookon, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 30-as 944-44-es számon. Zenélünk is, akkor ezzel kezdünk majd.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
6: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Kártedorié krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599, helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfálcán világos sör pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
2: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: lennia.
1: Ez az Antrit reggel, mi az 9:30 múlt 3 perccel, és hát mivel hogy eltelt 2 hét, ezért ismét jelentkezik az Antrit Training Zóna, Faragó Zsolttal, aki itt ül már velem szemben. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát, szia! A mai témánk, ugyebár a miért van mindig helye a desszertnek, ahogy a magyar emberek és az evés.
1: És tényleg így van, igen. Nem?
2: Igen, kezdjük majd, nagyon komoly kérdésed, de tényleg... Kedves hallgatók, Dávid, van még valaki ebben az országban, aki úgy áll fel a vasárnapi ebédtől, hogy azt mondja, köszönöm, én teljesen jól laktam, desszertet már biztosan nem kérlek. Nem kérek.
1: Van.
2: Mert én ilyen még nem nagyon találkoztam.
1: Én.
2: Ne hülyéskedj, tényleg.
1: Komolyan.
2: Te mindig ezt mondod?
1: Mindig.
2: Óriási vagy, komolyan.
1: És egy akkor órában később már tudok enni desszertet.
2: Akartam mondani, hogy 2-3 perccel később, akkor megkérdezed, hogy nincs-e valami édesség? Vagy van valami süti?
1: Egy óra, fél óra kell azért.
2: Hát ez a desszertgyomor. Kíváncsi vagyok, ki ismeri ezt az érzést. Tehát leves, második, savanyúság, kenyér, már ülni is nehéz, és akkor valaki kimondja, hogy van még valami abból a kis somlóiból? És hirtelen megjelenik egy hely a gyomorban, és egyébként abszolút már rég abba kellett volna hagyni az evés, de valamiért mindig ding, felszabad egy raktár, és akkor oda jöhet a desszert, bármilyen.
1: Hát igen, többször hallottam, hogy az külön helyre megy, ez nem ugyanoda, hova többi. Az máshogy működik a desszert.
2: Szerintem ez egyébként nem véletlen. Az agyunk szereti az édes ízeket, az újdonság és az egészség, tehát az egészséges életmód ellenére és az édesség miatt sokszor úgy kívánjuk a desszertet, amikor már jól laktunk. Ezért nem az a kérdés, hogy rossz ember vagy-e, mert kívánod a sütit, hanem az, hogy mennyi és milyen gyakran eszel belőle.
1: Meg tudjuk állni, vagy nem? De hogy lehet megállni, hogy ne?
2: Hát az nehéz mondjuk, mert tényleg egy magyar szokás, hogy vasárnapi ebéd után mindig egy kis desszert. Az valahol főleg gyerekként, amennyire emlékszem, mindig azt vártuk, hogy hú, biztos van sütő utána, főleg a nagymamánál. Ott azért mindig szokott lenni. De a vasárnapi ebéd után mindig a süti, gondolom nagyon sok mindenkinél, és tudod, mi a legveszélyesebb mondat?
1: Na.
2: Hát, hogy csak ez a kis szelet. Ez még lecsúszik, csak... Mert a magyar kis szelet az általában 18 centi szelet szokott lenni. De igazából mondok mondatokat, és mennyire ismerős. Csak megkóstolom. Csak egy falat. Csak a gyerekek után eszem meg, ez a kedvencem, ezt annyi szülőtől, vendégtől hallom, hogy muszáj, most a gyerekek meghagyják, én azt megeszem, igazából nem is eszek mást nagyon, mert a gyerekek maradékából jól lakok. Igen, ám csak a gyerekeknek mást adunk általában, nagyobb energiaforrást, nekünk nem biztos, hogy éjszakára, estére energiaforrás kell, inkább tápanyag is, amiről beszéltünk is, hogy nem mindegy, hogy mit, mikor fogyasztunk. Tehát a legnagyobb csapda az, amikor valaki későn ér haza, és tulajdonképpen azzal szokták inni, hogy akkor nyugszom meg, akkor van időm, és akkor jönnek ezek az emlékképek, ami a boldogság hormonok felszabadulnak, hogyha eszem, akkor igen, biztos, hogy boldogabb leszek. Vannak olyan emberek, akik is stresszevők, tehát tényleg valóban abban a pillanatban, hogy stressz éri, vagy valami izgat, akkor bármit képesek megenni. Van a másik végleg, stressztől nem tud enni, hát ők gyorsan le tudnak fogyni. Mindenki dicséri a másikat is, irigyli, de higgyétek el, egyik helyzetben se jó. Abszolút nem.
1: Nem hiszem. Úgyhogy... Nem hiszem, hogy jó lenne. Vannak még ilyen mondataid?
2: Hát, csak nehogy megromoljon.
1: Ó,
2: vagy csak ma. Na jó, most ezt az egyet. Csak most. Lassan rájövünk, hogy a legtöbb kalória Magyarországon a csak szóval kezdődik. És akkor a kedvenceim, hogy a nagymamától, hát mit hallottunk, amit kérdeztünk is a hallgatóktól, nagyon kíváncsi lesznék, hogy kinek mi a kedvenc mondata, ami emlékszik, hogy a nagymamától, a nagypapától, vagy bárki rokontól, szomszédtől hallotta ezt gyerekkorában, és megmaradt benne.
1: Hát vannak ilyenek is. Majd hát akkor várjuk a telefonokat, meg SMS-eket, üzeneteket. Ezekről mondja el nekünk a legemlékezetesebb ilyen mondatát. 74-444-444 vagy 30-as 944-44, illetve a Facebookon is várjuk hozzászólásban, meg üzenetben is ezeket a mondatokat. Zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.

0: Ez az Antrit reggel 9.42-kor. Folytatjuk az Antrit Training Zónát Faragó Zsolttal. Mai témánk a magyar ember és az evés.
1: Igen, és hogy beszéltünk a zeneblokk előtt róla, hogy írják meg a hallgatók, hogy ők melyik mondatokra emlékeznek gyerekkorukból. Hát van egy-két nagyon érdekes. Az első, ami standard, és az mindenkinek eszébe jutott, hogy nem nősz nagyra.
0: Igen.
1: Amikor egy kicsit drasztikusabban kellett ránk szólni, mert nagyon a desszertet vártuk, akkor addig innen fel nem állsz, a tányéron nem maradhat. És akkor a kérdés, amikor a nagymama teszi föl, hogy kész még? Á, nem, köszi. Még egy kicsit szedek. Ismerős?
0: Igen, igen. Egyébként még alig ettél.
1: Igen, igen. Nagyszülőink egy olyan világban nőttek fel, ahol az étel érték volt. Sokszor kevés is volt belőle. Vélhetően innen ered ez a mondatsorozatok, amiket a hallgatók is, vagy akár mi is gyerekkorunkban emlékszünk rá. A mindent meg kell enni gondolkodás akkor érthető volt. Ma viszont sokunknak az segít, hogy egészségesebben táplálkozzunk, hogy megtanuljuk felismerni, hogy jól laktunk. Aha. És erre van egy nagyon jó japán mondás, ez egy nagyon kedvenc mondás, a vendégeimnek is szoktam mondani, hogy harahachibo, azaz nagyjából a fordítás szerint annyi, hogy csak 80%-ig lakjál jól, tehát a 100%-ot veszik, hogy fullban jól laktam, a 80%-nál hagyd abba. Nyilván ez a biológiailag is, fiziológiailag is az emésztésedet könnyített, tehát nem tolott el a gyomrot az összes vér, oda szabadul, és akkor jön a kajakóma, hogy ismerjük magyarok, mert a kaja tehet róla, nem mi, hogy nem álltunk meg. Tehát ezt úgy szoktam lefordítani, hogy magyarul ne zabálj. Tehát üljünk le, étkezzünk, amennyi a szervezetnek szükséges akkor. És hát aki még a régi időben nézte a Forma 1-et, az tudja, hogy az úgy működött, hogy mindig csak a következő kiállásig tankoltak, tehát nem tankolták tele az autót, mások voltak a szabályok, hát ezt szoktam példának hozni, mint régen a Forma 1-ben, mindig csak a következő kiállásig tankolj. Reggeli, 10 órai ebéd, uzsonna vagy korai vacsora, ezek azok a tankolási pontok, amikor így is, úgy is, hogyha egy rendszert építünk, akkor enni fogunk. Akkor viszont mindig annyit kell enni, hogy a következő kitartson a szervezet, akkor nem rakódik felesleg.
0: Értem. És ezt honnan lehet tudni, hogy ez most itt van a 80%? Mert az a nehéz.
1: Ezt kell megtanulni mindenkinek, azt, hogy tudjam jól, hogy most már jót ett. Amikor nagyjából főleg gyerekeknél nagyon hamar észreveszed, amikor először egy hátod, és azt mondja, aha. Akkor kell abba hagyni. Tehát akkor nem kell vissza, hogy még ezt a 4-5-8 falatot is betolom, és akkor még eszek rá egy desszertet, hanem tudom, hogy mekkora lehet a gyomor, és nagyjából abba mennyi tápanyag kell, és nem kell nyújtanom, feszítenem, mert utána meg majd azon sírok a teremben, hogy ez mennyire kinyúlott.
0: Na, akkor meg kell találni ezt a 80%-ot. Ez egy jó tipp egyébként, még hogyha tényleg egy kicsit ilyen nehéznek is érződik ennek a megtalálása.
1: Igen, nem az a baj, ha marad egy falat, fontos, tehát nem az hízzal, amit karácsonykor eszel meg, hanem amit február, március, április és folyamatában az évben a testünket nem egy vasárnapi ebéd dönti el, és a test szerkezetet sem, hanem az, hogy a hét többi napján hogy csináljuk ezt. Tehát egy jó tanács, egy egyszerű példa, például lassabban egyél, tehát lassan kell az ételt megrágni, hogy élvezd az ízeket. A jó lakottság érzése nem az első falat után érkezik, tehát nincs tiltó listán. Ha valaki teljesen megtisztítja magát, gyakran még jobban fogja kívánni az ételt. Tehát meg kell egy kicsit tiltanom magamnak, hogy túllendüljek azon a ponton, hogy fullba jól lakok, hanem mindig csak annyit étkezek, amennyi éppen akkor, hiszen a legtöbb ember reggeli 10 órai ebéd után mozog, tehát tevékenykedik, akár mentális, akár fizikai dolgot csinál, mindenképp kalóriát éget. Tehát se éhesen, se szomjasan nem jó, hiszen akkor dekoncentrált. Tehát ezt a szintet, ezt az jó lakottság érzését, ezt meg kell tanulni tényleg mindenkinek. Figyelni kell az adagokra, nem biztos, hogy le kell mondanod a kedvenc sütidről, de lehet, hogy elég egy kisebb szelet, vagy igyál vizet, vagy ne ettele magad a főétellel annyira, hogyha tudod, hogy nem tudod megállni azt, hogy neked muszáj egy kis sütit. Ezt is fokozatosan elveszed. Mindig azt szoktam, hogy egy 2 hét alatt be tudsz tanítani egy jó kódot. Ugyanúgy működik a szervezeted vele, mint az előtte a rossz kóddal. Csak a jó kód az egy teljesen más testszerkezetet hoz, teljesen más életérzést és teljesen más egészségérzetet hoz. Hogyha ezt az egy

0: Tehát néha állítólag Magyarország 70% összekeveri az éhségérzetet a szomjúsággal. Tehát ha inne egy pohár vizet, akkor lehet, hogy nem is érezni, hogy éhes. Ehet esznek. És akkor ahhoz az ételszállításhoz is folyadékra vízre van szükség, de hogyha nincs, a legrosszabb, amikor megint csak esznek. Úgyhogy talán azt tudom mondani, hogy ne ostorozd magad azért, hogy egy kiadós ebéd miatt most aztán vezekelned kell, nem tudom meddig, vagy a következő étkezésnél egyszerűen tér vissza a megszokott ritmusodhoz, és akkor nem lesz ebből olyan probléma, hogy jaj Istenem, most példa. Elmegyünk anyósékhoz, nem illik megsérteni, és hogyha ott elé teszi a süteményt vagy az ételt, akkor ő azon azt a konzekvenciát mondja le, hogy nem ízlik, amit főzött, és nem fog leszállni róla. De hogyha abból normálisan étkezel, és a desszertnél is csak egy süteményt kérik, és megmondod, hogy nem azért, mert nem ízlik, hanem azért, mert tényleg jól laktam, köszönöm, finom volt.
1: De nem hiszik el.
0: Igen, a nagymama nem, de hát az egy külön harc lesz. Ott jobb, ha beadod a gyereket, de amit az imént említettem, nem az egy vasárnapi ebédtől fogunk elhízni, akkor tudom, a következő héten visszatérek az egészséges életmódomra, kicsit több mozgást viszek be, hogy azért mégsem maradjon be, vagy a vasárnapi ebéd után és a sziesta után elmegyek egy célirányos mozgásra, jó idő van, sétára, akár egy kicsi kalóriaégetés, egy kocogás, vagy bármi olyan testmozgás, ami plusz kalóriát éget, és akkor már is nem kell lelkismert fúzást okoznom a hétvégi desszert miatt.
1: Na hát zenélünk, aztán pedig folytatjuk, maradjon velünk.

0: ez az Antrit reggel, azon belül is egészen pontosan az Antrit Training Zóna. Faragó Zsolttal beszélgetünk a magyarokról és az evésről, kettőjük kapcsolatáról. Beszéltünk már ilyen mindenféle mondásokról, hogy alig ettél, egyél még, és a többi, és a többi. És akkor hol tartunk?
1: Hát jó kérdés, ott tartunk, hogy valahogy fejben kell ezt rendeznünk, és mindenképpen

0: ezt a japán mondást helyezném előtérbe, hogy harahachibo, azaz 80%-ig lakjál jól. Hogyha ezt valamennyire egy kicsit bevésődne, és tényleg odafigyelünk arra, hiszen nem éhezünk, tehát nem abba az adott pillanatban kaptunk csak enni, és véletlenül nem tudjuk, hogy mikor kapunk utoljára, vagy legközelebb, és most kaptunk utoljára, tehát hogyha nem ezzel a gondolattal ülünk le étkezni. Szoktam említeni például a menü adagokat. Nagyon sokan reklamáltak, hogy milyen keveset adnak, amikor menüztetnek. Én mindig azt mondtam, hogy a tökéletes adagot adják. Oh. Tehát én volt alkalom, amikor időhiányban muszáj volt beszaladnom egy-egy menüre, egyébként szeretem saját magam elkészíteni az ételeket, mert akkor tudom, hogy mit eszek. És beszaladtam a százba, hogy eszek egy menüt, szeretem az éttermet, tényleg nagyon, nagyon kulturált és nagyon jó ételeket szoktak összeállítani, és ott volt ez a szabad merítéses leveses tál, és akkor a levesből már eleve a folyadékbevitel ásványanyagok nyomelemek bejutnak, nagyon finom leveseket csináltak, és a második adag az tényleg olyan volt, hogy mikor kihozták, akkor én örültem neki, hogy nem fogom ott hagyni a felét, és hogy egy olyan adag, amit ha megedszel, és úgy végig gondol, és válsz egy-két percet, és akkor vagy egy 5 percet, és akkor érzed azt, meg esetleg is egy pohár vizet, érzed azt, hogy ugye, igazából ez elég volt. Uh-huh. Mert még nem ütött le, mint hogy említettem, nem jön ez a magyaros kajakúma, hogy most akkor tényleg legszívesebben lefeküdnék aludni, ami egy egészséges dolog, de ezből máskor beszélünk, ezt az olaszok nagyon jól csinálják a mediterrán vidéken ezt a 3 órás ebédidőt. Reméljük egyszer, hogy Magyarország is eljut odáig, hogy megengedheti magának, és akkor nem fog duzzogva este 7 órakor még ott állni, akármelyik kereskedelmi egységben, hogy már menne haza, hiszen egy 3 órás sziesztán van, találkozott akár a családdal is.
1: Igen.
0: Szóval, hogy visszakanyarodjak erre, ha ezt megtanuljuk egy picit, ezt az önkontrollt, akkor valószínűleg már a közérzetünk jelezni fogja, hogy jobban érezzük magunkat, és ez jobb, ez a fajta étkezési kód. A heti kihívásnál talán egy kicsit eltérő lennék az eddigektől, és szeretnék kérni valamit. Nem diétát, nem fogyókúrát, csak egy dolgot. A következő vasárnapi ebédnél, amikor úgy érzed, hogy már jól laktál, várj 1-2-3 percet, lehet, hogy csak elég 2-t, és utána döntsd el, hogy tényleg kell még? Vagy csak olyan finom, hogy nehéz nemet mondani? De hát akkor eszünk később, majd uzsonnára. Tehát ha ezt sikerül elérni, akkor már sokkal egészségesebben és hasznosabban fogunk tudni táplálkozni, és nem fog jönni rá gazdafölösleg, amit utána majd kinkeservesen tudunk elégetni.
1: Hát mert felszedni nagyon-nagyon könnyű, meg élvezetes, aztán hát leadni már nem annyira egyszerű. De talán említetted, hogy várjunk 1-2 percet, vagy 3 percet. Tényleg kell ez az idő, hogy elteljen, hogy azt érezzük, hogy egyébként tényleg ez így bőven elég volt.
0: Igen.
1: Még hogyha azt hinnénk, hogy nem, tehát még tudnék enni.
0: Azt a szót kiúznám, hogy bőven, mert ezzel úgyse értenek egyet a hallgatók, de hogy elég volt. Hogy tényleg elég volt. És akkor itt adnék egy antrit, útravalót. Nem azért eszünk, mert gyengék vagyunk. Sokszor azért eszünk, mert az étel emlék, szeretet, ünnep és közösség. Tehát valami jóra asszociál az agyunk. Az egészség nem arról szól, hogy ezeket kiiktatjuk az életünkből, hanem arról szól, hogy megtanuljuk élvezni őket. Tehát minden adott pillanatban élvezni az étkezést. Van egy nagyon jó magyar mondásunk, tele szájjal nem beszélünk. Evés közben magyar ember nem beszél. Ez sajnos elveszett. Én azt látom, hogy az étterem is étkezés közben is hangos.
1: Hangos, igen.
0: És nem azért, mert várnak az ételre, vagy éppen már a kávét iszek és közben beszélgetnek, hanem tényleg, tehát minden rétegben látom, és nagyon kihegyezett a szemem, fülem, hogy tele szájjal beszél, és mindenképp el kell mondania. Azt se tudja, mit eszik.
1: Igen.
0: És akkor egy hasonló mondás is volt, hogy amit eszel, azzal leszel. És hogyha az étkezés közben te a problémáiddal foglalkozol, vagy szóval, akkor azt teszed, akkor azt viszed magadba.
1: Érdekes.
0: Igen, ezek az ázsiai országokban nagyon bölcsek tudnak lenni, de hát mindig azt mondom, hogy ők már 3000 éve foglalkoznak az orvoslással, mi azért még 200-at se értük még teljesen el, tehát azt gondolom, hogy érdemes ezekre hallgatni, és nagyon okos dolgokat lehet hallani tőlük, nagyon nagy okosságokat és az étkezési szokásokat is érdemes megfigyelni, és egy picit összevetni a miénkkel, hogy talán nálunk a mennyiségeket kéne egy kicsit csökkenteni.
1: Talán egy
0: köszönöm szépen a figyelmet.
1: Köszi, hogy itt voltál. 2 hét múlva találkozunk ismét.
0: Sziasztok, viszontlátásra.
1: Mi pedig nagyon-nagyon gyorsan összegezzük a reggelünket. Ugye a napi ötös tagjait kérdeztük arról, hogy kell-e, illik-e a családtagoknak fizetni munkáért. Hát egyébként egészen egyetértőek voltak, hogy attól függ. Nagyjából így lehetne ezt leírni. Aztán pedig arról beszélgettünk, hogy milyen is az igazi közmédia, mert hát nagyon átalakulások vannak hazánkban. Érkeztek kommentek például Facebook oldalunkra, de Gábor azt írja, hogy szerintem semmilyen média nem hazudhat. Na, mindnek olyan büntetés osztanék ki, hogy belefeketedjen a képernyője is. És nagyjából ennyit tudunk elmondani erről is, átbeszéltük, hogy milyen közmédia van a világ különböző pontjain, végül pedig most ugye az evésről beszélgetünk, előtte pedig Gödrey Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ kommunikációs osztályvezetője volt itt, és mondta el a következő időszak program kínálatát. Mozgalmas volt, a folytatásban is jönnek a ma kedvencei, és a tegnap slágerei Géci Adriennel, holnap reggel 6-tól még egyszer együtt, addig is minden jót, kitartást, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Motorosok, rockerek, mindenki. A fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral. A Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Matfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, Ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szévédő kéne nekünk.
6: Ön milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem?
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
9: 92 éve indult a Balatoni Viharjelző Szolgálat. A MÁV alkalmazásban már elérhetők a valós idejű késési adatok. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100.000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Program sorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után

0: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
3: Elmúlt 10 óra, szép csütörtöket kívánok mindenkinek, én Gíci Adrián vagyok, a hírek után pedig már folytatjuk, és a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel innentől kezdve délután egyik együtt lehetünk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig nézzük, mit tartogat a csütörtök itt nálunk Szekszárdon és a környéken. Jó hír, hogy a napsütés lesz a főszereplő, lesz ugyan néhány gomoly felhő az égen, de ezek inkább csak díszletként szolgálnak, esőre egyáltalán nem kell készülni. A délután órákban viszont megélénkül, helyenként meg is erősödik az északnyugati szél, úgyhogy ha mondjuk a teraszon ebédelnének, akkor erre azért érdemes számítani. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 26 fok lesz, igazi kellemes nyári idő. A pollenek közül most a pázsit fűfélék és a csalánfélék okozhatnak kellemetlenséget, ezek koncentrációja országosan közepes. Orvos meteorológiai szempontból ugyan nem érkezik újabb front, de még érezhető lehet egy gyenge hidegfronti hatás. Akik érzékenyekre, azoknál fejfájás, ízületi fájdalmak, görcsös panaszok vagy akár ingellékenység is jelentkezhet, amit az élénk északi szél még tovább fokozhat. Összességében viszont egy nagyon kellemes nyári nap vár ránk, úgyhogy ha tehetik, akkor használják ki a napsütést.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha péntek estére még nincs programjuk, de szívesen mozdulnának ki egy kicsit, akkor van egy nagyon jó ötletünk. A Szekszárdi Sportközpont ismét esti túrára hívja a természet kedvelőket, ahol ezúttal naplementében, majd az esti fények között fedezhetjük fel a város környékének egyik legszebb részét. A találkozó pénteken este 6 órakor lesz a Kápolna téren, innen indul a körülbelül 9 kilométeres útvonal. Az első megálló a Cserhát tetőkilátó terasza lesz, ahol még a lenyugvó nap fényében gyönyörködhetünk a tájban, majd innen a Bati kereszt kilátó felé vezet az út. A túra nagyjából 2,5-3 órás, kényelmes tempóban teljesíthető, és körülbelül 200 méter szintemelkedéssel kell számolni. Érdemes zseblámpát vagy fejlámpát vinni, felvenni egy kényelmes sport vagy túracipőt, valamint a hűvösebb estére egy pulóvert vagy széljacket is bedobni a hátizsákba. Természetesen víz és egy kis harapnivaló sem árt. Hogyha pedig kérdésük van a programmal kapcsolatban, minden információt megtalálnak a Szekszárdi Sportközpont felületén. Jó túrázást kívánunk Önöknek!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a Szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek Szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma brokkoli krémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü rántott tőkehal burgonyos salátával, a B menü pedig székelykáposzta. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata, itt májgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető citrusos leves tejszínnel. A főételek közül pedig választható töltött csirkecomb, rizibizivel, vagy kérhető gíroszpirított burgonyával, taciki öntettel és salátával. A C menü pedig borsos mézes mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk pirított virslivel. Az A menü leves plusz rakott karfiol, a B menü pedig leves plusz paradicsomos káposzta főzelék, sült oldalassal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Most pedig egy igazi napfényes félguddal következik. A Milken Csugátárosa, a Let the Sunshine című száma pontosan azt a könnyed nyári energiát hozza, ami egy csütörtöki délelőttön is jól esik. Egy kis napsütés hangulat, és már is jobb kedvel folytatódhat a nap.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrea!

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit, mindjárt 11 óra, úgyhogy érkeznek rövidesen a hírek. Egy rövid szünet után azonban folytatjuk is a csütörtöki zenei válogatást, úgyhogy érdemes velünk maradni. További szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Véredesre hívnak a biztonságos hazai vérellátásért. A MÁV alkalmazásban már elérhetőek a késési adatok. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Véredesre hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezi a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hibajavítások is érkeznek. Kiürítettek egy toronyházat New York belvárosában, miután veszélyessé vált az épület és a felső szintek leomással fenyegettek. A Manhattan belvárosában a Grand Central vasútállomás közelében a forgalmas 42. utcán álló irodaházat azt követően evakuálták, hogy erre zuhanó épületrészekről érkezett bejelentés a tűzoltósághoz.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, észak-keleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebb.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Valljuk be, hogy a nyárnak azért vannak kevésbé szerethető része is. Ilyenek például a szúnyogok. Éppen kiülnénk este a teraszra egy limonádéval vagy egy fröccsel, aztán egyszer csak megérkezik az a bizonyos zümmögés, és már vakarózunk is. Hogyha megtörtént a baj, nem biztos, hogy rögtön gyógyszertárba kell rohanni, van pár egyszerű házi praktika, ami tényleg működhet. A legegyszerűbb a jég. Egy tiszta ruhába csavarva 10 percre tegyük a csípésre, a hideg ugyanis csökkenti a duzzanatot és a viszketést. Ott van még a szóda bikarbóna is, egy táskanál egy kevés víz, és már kész is a paszta. 10 perc a bőrön, aztán leöblíthetjük, és sokaknál szépen enyhülnek a tünetek. Hogyha van otthon almaecet, az is jól jöhet, egy vattakoronggal áttörölhetjük a csípést, a méz pedig fertőtlenítő hatása miatt lehet hasznos, és persze az aloe vera. Hogyha van ilyen növényünk otthon, a levele szinte természetes elsősegély a nyári csípésekre. Egy dolgot viszont próbáljanak meg elkerülni, a vakarást. Tudom, hogy könnyű ezt mondani, de attól csak még jobban begyulladhat a bőr.
1: Andrét. Ez a Rádió Andrét.

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Hogyha van valami, ami szexedon szinte minden konyhában ott lapul, az a paprika. És most nem csak a lecsúra vagy a töltött paprikára gondolok, hanem arra is, hogy ez a színes zöldség tényleg tele van mindenféle jóval. Akár piros, sárga, zöld vagy narancssárga, mindegyikben rengeteg vitamin, rost és antioxidáns van. A piros például igazi C-vitamin bajnok, ami nem csak az immunrendszernek tesz jót, hanem a bőrnek, a csontoknak és még a porcoknak is fontos. A sárga és a narancssárga paprikában pedig olyan anyagok vannak, amelyek a szemünk egészségét támogatják. És ami még jó hír, hogy alig van benne kalória, viszont sok benne a víz és a rost, szóval, hogyha egy kis nasi kell délután, akkor sokkal jobb választás lehet, mint egy zacskó chips. Egy kis humusz, egy főtt tojás vagy néhány szelet csirkemell mellé pedig már kész is egy könnyű vacsora. Persze azért ne várjuk tőle, hogy csodát tegyen, nem gyógyít betegségeket és nem váltja ki az orvost sem, viszont hogyha rendszeresen kerül a tányérra, akár nyersen, grillezve, lecsóban vagy töltött paprikaként, akkor sokat tehetünk azért, hogy egy kicsit egészségesebben étkezünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni,
5: ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
7: Már 4950 forinttól.
6: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
0: Menőajánlatok a Rádió Antriton. A Szász étteremben ma brokkoli krémlevessel várnak bennünket, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A menü rántott tőkehal burgonyos alátával, a B menü pedig székelykáposzta. A Café Amaretto étterem mai kínálata, itt májgaluska levest ebédelhetünk, vagy kérhető citrusos leves tejszínnel. A főételek közül pedig választható töltött csirkecomb, rizibizivel, vagy kérhető gyírosz pirított burgonyával, taciki öntettel és salátával. A C menü pedig borsos mézes mustáros pecsenye, petrezselymes rizssel és salátával. A pizza ma mai kínálata, itt frankfurti levest ebédelhetünk pirított virslivel. Az A menü leves plusz rakott karfiol, a B menü pedig leves plusz paradicsomos káposzta főzelék, sült oldalassal.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vannak dalok, amelyek néhány hang után azonnal felismerhetők, és szinte lehetetlen egy helyben maradni mellettük. A skót szupersztár Calvin Harris és Dua Lipa közös lágere pontosan ilyen. Fülbe mászó és lendületes. Forog a Van Kiss, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit, mindjárt dél, úgyhogy a hírek ki a főszerep, aztán természetesen ismét jövünk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség, további információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
5: Haló!
6: Halló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Halló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Gurulj okosan, érj haza biztonságban. Svájcban járt a tejét küldöttsége. Napos, de széllel bélelt lesz a csütörtök. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. A Tamási rendőrkapitányságon körözési eljárást folytatnak Kovács József Giulio eltűnése kapcsán. A 14 éves fiú, aki az Idegszemcsei gyermekotthon lakója, 2026. május 23-án engedély nélkül távozott lakóhelyéről, azóta tartózkodási helye ismeretlen, életjelet nem ad magáról. Kovács József Giulio körülbelül 150 cm magas, vékony testalkatú, fekete rövid hajú és barna szemű, eltűnésekor viselt ruházata nem ismert. A Tamási rendőrkapitányság kéri, hogy aki a fiú jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Tamási Kossuth tér 3-4-es szám alatt, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon. Egy 22 éves részeg bölcskei sofőr súlyosan, utasa pedig könnyebben sérült meg a kedden éjjel történt balesetben Tolnában. Július 7-én érkezett bejelentés sérüléses balesetről. Egy autós közlekedett az éjszakai órákban a 6-os főúton Dunaújváros felé Dunaföldvár térségében. A sofőr nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét, elvesztette uralmát a jármű felett. Előbb lesodródott az útról, majd az út melletti árokba csapódott, ahol egy betonoszlop állította meg. A helyszínen kiderült, hogy a kocsit egy 22 éves bölcskei férfi vezette, aki a balesetben súlyosan, még szintén 22

0: járművezetés között. Az alkohol fogyasztása jelentősen rontja a járművezető reakcióidejét és koncentrációját, ezért már kis mennyiségű fogyasztása is növeli a balesetek kockázatát. Az ittas vezetés következményei rendkívül súlyosak lehetnek. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy aki alkoholt fogyasztott, ne üljön volán mögé. Az ittas vezetés minden esetben felelőtlen döntés, a szabályok betartásával és a tudatos magatartással életeket menthetünk meg, és biztonságosabbá tehetjük a közlekedést mindenki számára. A Tolna vármegyei Baleset Megelőzési Bizottság szakemberei a műszaki áruházok bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. A prevenciós kezdeményezésről Farkas Kinga sajtóreferenst hallja.
1: A Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság szakemberei a műszaki áruházak bevonásával is igyekeznek felhívni a figyelmet az elektromos rollerek biztonságos használatára. László Bernadett rendőrfőtörzsőrmester kolléganőnk a napokban egy szexuál, illetve egy bonyhádi műszaki áruházban már át is adta a tájékoztató szórólapokat. A kiadványokat az üzlet munkatársai minden e-rollert vásárló ügyfél részére átadják, így a közlekedés biztonsági tanácsok már a vásárláskor eljutnak az új tulajdonosokhoz. A szórólapokon a biztonságos közlekedéshez szükséges legfontosabb tudnivalók szerepelnek. A tájékoztató felhívja a figyelmet a közlekedési szabályok betartására, a megfelelő sebesség megválasztására, a körültekintő közlekedésre, valamint a láthatóság és a védőfelszerelések, különösen a bukósisak használatának fontosságára. A plakáton egy QR kód is megtalálható, mely egy e-rollerezéssel kapcsolatos cikkhez juttatja el az olvasót. A Tolna vármegyei Balesetmegelőzési Bizottság célja, hogy a közlekedők már az e-roller megvásárlásakor hasznos információkhoz jussanak, és azokat a mindennapi közlekedés során is alkalmazzák. A prevenciós akció egy újabb lépés annak érdekében, hogy csökkenjen a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek száma, és mindenki biztonságban érjen haza. Tolna vármegyében több üzletben, bicikliboltban és műszaki áruházban is osztanak kollégáink plakátot a jövőben.
0: Az atomenergetika svájci alkalmazásának megismerése, a nukleáris létesítmények és a környezetükben lévő önkormányzatok kapcsolatrendszerének tanulmányozása céljából Svájcban járt a TEIT küldöttsége, tudtuk meg a Telepax.net-től. Európa leghosszabb ideje működő atomerőművében, a svájci Beznau atomerőműben járt a Társadalmi Ellenőrző Információs és Településfejlesztési Társulás delegációja. Ellátogattak a Cvilág radioaktív hulladék tárolóba, ahol ideiglenesen tárolják a nagy aktivitású hulladékot, de ez a telephely szolgál a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésére is. Svájc központi radioaktív hulladék tárolójának telephelyén megtekintették többek között a hulladékfogadó épületet, a kis és közepes, valamint a nagy aktivitású hulladékok tároló épületeit, a plazmaégető üzemet és a dekontamináló részleget. Megismerték a plazmaégetés technológiáját, amely sokkal hatékonyabb elhelyezést tesz lehetővé, hiszen több ezer fokon hőkezelik a hulladékot, amelynek mennyisége ennek eredményeként ötödére csökken. Ezt követően a nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges tárolójának tervezett helyszínét ismerhették meg. A létesítmény megépítéséért a radioaktív hulladék elhelyezésére kijelölt nemzeti cég a NAGRA felelős. A kiszemelt helyszín Stadel közelében található, a létesítési engedélykérelmet pedig már benyújtották a nukleáris hatósághoz. A TEIT polgármesterei ellátogattak a Jura kantonban található Monteri Szikla laboratóriumába is, ahol 10 ország részvételével 40 hosszú időtartamú kísérlet zajlik egy időben. A delegáció találkozott Patrick Zimmermannal, a radioaktív hulladéktároló létesítménynek helyet adó Würenlingen és Michael Mader, a Beznau atomerőművet befogadó Döttingen települések polgármestereivel. Elindult a BVSK nyári edzőtábor sorozata. A nyáron két edzőtábor is vár a BVSK karatékáira. Ezen a héten Szarvason, majd két hét múlva Gyomaendrődön készül tovább a csapat. A két táborban összesen közel 40 sportoló vesz részt. Természetesen a karate áll a középpontban, de ezek a napok legalább ennyire szólnak a közösségről, a barátságokról és a közösen megélt élményekről is. Egy erős csapat nem csak a tatamin, hanem azon kívül is együtt épül. A szarvasi tábor első napja már is mozgalmasan telt, megérkezés és becsekkolás után közös ebéd, edzés, délutáni fürdőzés, majd este sütögetés, horgászás és közösségi játékok zárták a napot. A hét további részében napi két edzés mellett még számos program, sok nevetés és közös pihenés vár a széki csapatra. Szegeden rendezték meg a hétvégén a Tisza kupát, amelyen az atlétikai klub Bonyhádot Klingréka képviselte. A dobóatléta súlylökésben a második, diszkoszvetésben a harmadik helyen zárt, 13

0: 13,88%, illetve 44,97% méteres dobásával. Gratulálunk Rékának és felkészítőjének, ifjú Eperjesi Lászlónak. Csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg a gomoly felhők. Északkeleten növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk erős lesz. Hajnalban 10-18, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet. Szekszárdon a hajnali 14 fok után napközben 28 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
2: Szép napot kívánok önöknek! Már dél is elmúlt, remélem jól telik ez a csütörtök. Ebéd mellé munkához vagy egy kis kikapcsolódáshoz is remek társ a zene, úgyhogy folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha még nincs programjuk most hétvégére, egészen pontosan szombatra, akkor van egy tippem. Július 11-én rendezik meg a 20. Kistormási falunapot, és úgy néz ki, hogy tényleg minden korosztály talál magának valamit. Már reggel 8-tól beindul az élet, kezdődik a kispályás focitorna, mellette pedig a pörkölt főzőverseny is. A főző csapatoknak ráadásul nevezési díjat sem kell fizetni, úgyhogy biztosan lesz mit megkóstolni, és lesz miért drukkolni. A gyerekek sem fognak unatkozni. Érkezik egy meglepetés mesefigura, lesz tűzoltó bemutató habpartival, vidámpark, arcfestés, hajfonás, kézműves foglalkozások és még rengeteg játék is várja őket. Délután jönnek a kulturális műsorok, néptánc csoportok lépnek színpadra a környék településeiről. Aztán átveszi a főszerepet a zene, felép a Good Times együttes, utána Veronik gondoskodik a mulatós hangulatról, este pedig egészen hajnal 3-ig tart a bál a Faluház udvarán. Persze egész nap lesz büfé, illetve kirakodó vásár is, úgyhogy a programokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrét. Ha a nagy meleg helyett inkább egy jó film mellett kapcsolódnának ki, akkor ma a Sex Edi Agora moziban is érdemes körülnézni. Délután 17 órától a Minyonok és Szörnyek várja a családokat és a kisebbeket. Könnyed, vicces kikapcsolódás, hogyha egy kis nevetésre vágynának. Hogyha pedig inkább egy komolyabb történetet választanának, akkor esre 7:30-tól vetítik a Michael című színes, szinkronizált angol-amerikai életrajzi filmet, amely minden bizonnyal sokakat érdekel majd. A mozi műsorokhoz kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szexárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét

0: okosnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Most pedig egy kis rockos lendület következik, méghozzá egy olyan zenekartól, amelynek énekesnője Gwen Stefani külön is világszállett. A No Doubt előadásában már is forog az It's My Life itt a Rádió Antriton. További jó rádiózást kívánok Önöknek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antrit!

0: jobban. A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 13 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől, én már ennyi voltam. Nem sokára jönnek a hírek, utána pedig már Vörös Leventével rádiózhatnak tovább. Én szép napot, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Az utazók fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást. 1500-an kapcsolódhatnak ki idén az erdélyi Erzsébet táborban. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas- vagy balesetbiztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MTI-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Az erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyúd-ligeti tábor mellett a 2,5 hektáros erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Csökken a pollenterhelés. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, lórom, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Rekordszámú látogatót vonzott a Zsolnai Fesztivál. Minden eddiginél több, mint egy 120 ezer érdeklődőt vonzott a vasárnap zárult Zsolnai Fényfesztivál Pécsen, tájékoztatta a szervező Zsolnai Örökségkezelő NKFT az MTI-t. Azt írták, a Baranyai Vármegye székhely belvárosában a Zsolnai Kulturális Negyedben és a Kodály Központban 10. alkalommal megrendezett 4 napos eseményen egyszerre ünnepelték a Fényfesztivál jubileumát és az Opárt atya Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulóját. Megérkezett Venezuelába a kínai kormány első humanitárius segélyszállítmánya, közölte a kínai külügyminisztérium szóvivője a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, hogy a mintegy 80 tonnányi segélyszállítmányt külön repülőgéppel juttatják el a dél-amerikai országba. A rakomány áramfejlesztőket, víztisztító berendezéseket,

0: Köszönöm, Vörös Levente vagyok, jó, hogy itt van. Együtt rádiózhatunk tehát a folytatásban is a ma kedvenceivel, na meg a tegnap slágereivel. Rihanna és Calvin Harris indít, ez a We Found Love.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Szexárdi Rádió minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrit.

Magna Cum Laude színezte újra a délutánunkat itt az Antriton. Ha egy vidám és pozitív magyar dal kellene keresni, akkor kérem szépen megtaláltuk itt az Antriton a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között. A folytatásban kontinens váltunk, és kicsit riszálhatunk is Bellinivel. Ez már a Samba de Janeiro, itt a 101-en.

Isztambul, a Hungáriával utaztunk egy kicsit Törökországba. Isztambulban ma kedvenceim, meg a tegnap slágereik között itt az Antriton, 13 óra 32 van. Szép délutánt, jó munkát kívánok, miközben köszöntöm már a Lukréciákat, mert hogy ők ünneplik ma a névnapjukat. A Lukrécia, a Lukrécius férfi név női párja, a nevet népies szófejtéssel, a latin lucrum szóval szokták magyarázni, aminek a jelentése egyébként nyereség. Aztán vannak születésnaposaink, akikre megemlékezünk, illetve ünnepeljük őket, például Bon Scott, ausztrál zenész, az AC/DC együttes énekese született ezen a napon, illetve O.J. Simpson, amerikai futballjátékos, a C és színész, akinek ugye volt a botránya, amiből aztán sorozatot is csináltak. De ma született még Fanándor, hajótervező és építő, óceáni vitorlázó, aki egyedül körbevitorlázta a Földet 717 nap alatt, illetve Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, aki olyan zseniális filmekben alakított meghatározó szereplőket, mint például a Forrest Gump, a Kapjelhat utc, vagy éppen a Ryan közlegény megmentése. És ma ünnepelné születésnapját Fábián Júli magyar énekesnő is, aki sajnos nagyon korán hagyott itt minket. Lapozunk gyorsan egyet az eseményekhez, megnézzük gyorsan, mi történt. Például 1552-ben, amikor is Drégei várát bevette a török, elesett Szondi György várkapitány, akit elismerésért, a elismerést kiváltó bátor magatartása miatt Hádim Ali budai pasa díszes pompával temetett el később. Aztán 1816-ban kikiáltották Argentina függetlenségét, azért Argentina nemzeti ünnepnapja a mai. 1831-ben pedig vissza Magyarországra megjelent Gróf Széchenyi István világ című műve. Végül pedig 1979-ben zárjuk a sort, az amerikai Voyager 2 űrszonda legnagyobb közelségekor fényképezte le a Jupiter felhő rendszerét. No, hát ez kicsit az űr szeretőinek, imádóinak egy ilyen jó hír lehet, amire érdemes megemlékezni. Mi pedig megyünk tovább a dalokkal, a legnagyobbak érkeznek természetesen a folytatásban is. Na, Bon Jovi együttes énekel mindjárt, ez lesz a Have a Nice Day, pillanatokon belül.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám.
7: Egy amerikai rock együttessel folytatjuk, akik a popmetal stílus megalkotóiként váltak népszerűvé. Összesen 16 albumot adtak ki, amiből több is az első helyen kötött ki a világ toplistáin. Ők a Bon Jovi és a Have a Nice Day!
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: A Dead or Alive-val pörögtünk itt az Antritón. You Spin Me Round, ez volt a ma kedvencein, a meg a tegnap slágerei között, 2 perccel már 14 óra előtt, ami azt is jelenti, hogy érkeznek a hírek, gyorsan informálódunk belőlem, végül pedig hozom majd a legfontosabb infokat az utakról is. Jennifer Lopez-zel és David Guetta-val majd az élen. Ez lesz a Save Me Tonight a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá Gerjen! Hey, hey, hey!
4: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Program sorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A 3 napos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Rupp Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet 7 előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Rupp Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodást tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 000 forintba kerül. 2 nappágy és 1 napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 000 forintot kell fizetni.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: 14 óra múlt 3 perccel, meghoztam a legfontosabb közlekedési infókat ide az Antritra. Nézzük, hogy mi a helyzet a környéken.

0: északtól a Fácánkerti pihenőtől egészen a Tolnai fellehajtóig a leálló sávot és egy forgalmi sávot lezártak az országhatár felé tartó oldalon. Ezen kívül szintén onnan a fellehajtóktól a 6-os úton is munkálkodnak Dunaszentgyörgyig, kaszálás egészen pontosan ez a munkálat, úgyhogy néhol útszűkülettel találkozhat, de ugyanezzel egyébként Dunaszentgyörgy, illetve a Tomoripál híd között is összefuthat kaszálás, útszűkület tehát. Ez minden, ami így nagyjából a környéket jellemzi, az M9-es autóútra, ha ránézünk, még akkor a hídon híd és áteresz javítás karbantartás zajlik, Szent László híd ugyebár félpályás lezárással, valamint Pörbe után, ez már a megyén kívül van nagyjából, bent a Gemenci erdőben kaszálnak az 55-ös főúton, itt is útszűkülettel érdemes számolni, ha baja felé haladna. Aztán gyorsan közelítek a városra, ahol azt látom, hogy az újvárosi templom előtti szakaszon vöröslik a főút, illetve elég sokan vannak még a kórházi kápolnánál is, valamint összegyűlt egy bizonyosabb kocsisor az elkerülőn is, a volántelepi lámpáknál, valamint a vasúti kereszteződésben. Rendőrökről is kaptunk bejelentést, nem is egyről, hanem többről. Az 55-ös főúton például Pörbölyön vannak kint, illetve a 6-os úton Kakasd után és Bonyhád előtt még ott a lejtőknél mérnek, valamint itt Szekszárdon is kint vannak az újvárosi temetőnél és egyébként a Damjanich utca kereszteződésénél is. Úgyhogy bármerre is jár, közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg SMS Viber üzenet formájában a 30-as 944-44-en. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: És akkor közutak letudva, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei viszont még csak most érkeznek ide az Antritra. Én Vörös Levente vagyok, óránkat pedig Jennifer López és David Guetta egyik legújabb közös nyitja. Ez a Save Me Tonight.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

Clean Bandit, Sean Paul, meg Anna Murray. Ők énekeltek itt a Rádió Antriton, ez volt a Rákabálya, ma kedvencei, meg a tegnap slágerei között, ahol visszaugrunk most a 2000-es évekbe, és azzal az Innával megyünk tovább, akinek a dalai minden buli alapja voltak. Ez most a Deja Vu, a 101-en.

0: Lepörgött a moziképp a V-motorok énekelt itt az Antréton a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. 14 óra 36 van, szép délutánt, jó munkát kívánok, és meghoztam ehhez a legfontosabb, illetve legfrissebb időjárási információkat is. Frissítünk egyet rajta kicsit, mert az a helyzet, hogy az történik igazából, amit az időképen írnak. Gyengén felhős időnk van, 28 fokot mutatnak a hőmérők, és azért a szellő élénk, elég élénk, főleg az északi, mert hogy én is látom innen a stúdióból, hogy az előbb például óriási szél tombolt odakint, most már azért talán egy picit csendesedett, de még lehet rá számítani majd a délután folyamán, ahogy arra is, hogy kisüt jobban a nap, és elmennek a felhők, viszont a hőmérsékletet nézve azért lejjebb fog menni, nagyjából 22 fok lesz majd este, és éjszaka benézünk 16-ig is, úgyhogy a hajnalban azért lehet majd szellőztetni. Reggel korán holnap majd 19 és 20 környékén ébredhetünk, mármint Celsius fok környékén, és holnap azért egy jóval naposabb időre számíthatunk UV-sugárzással meg mi egymással, de ezt majd, ha odaérünk. Addig is nyári ruha, ezt ajánlja az időkép, tehát ne vegyen semmilyen meleg ruhát, inkább lengét, hogyha esetleg megy valahova még a mai nap, akkor mindenképpen úgy öltözködjön, hogy a bőre tudjon szellőzni. Egyébként pedig érdemes azért védeni a bőrünket a napsugaraktól, mert azok károsak, úgyhogy fényvédőkrém, kalap, sapka, ilyenek jól tudnak jönni. A pollen terhelés viszont csökkent, ez jó hír az allergiásoknak, a gombák vannak még mindig magasan jelen a levegőben, egyébként pedig a többi ilyen pollen alacsony, avagy nincs is, úgyhogy ez szerintem tök szuper. Nincs felettünk front, ami szintén jó, egy gyenge hidegfronti hatás előfordulhat az erre kifejezetten érzékenyek körében, fejfájás, görcsös panaszok, keringési problémák mind-mind kialakulhatnak, és az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, úgyhogy erre az élénk északias szélre kell továbbra is számítani, ami most is úgy látom, hogy eléggé megélénkül tényleg, úgyhogy ez fokozhatja a fejfájásos panaszokat, ingerlékenységet és nyugtalanságot is előidézhet. Erősítsük immunrendszerünket, nagyon fontos, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére, ami lehetőleg ugye víz legyen. Ez minden, amit az időjárásunkról tudni kell, illetve az orvos meteorológiáról, a ma kedvenceiről, meg a tegnap slágeréről pedig annyit, hogy jönnek tovább a folytatásban is Pink és a Blow Me One Last Kiss. Ez is szól mindjárt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában.
4: Már 4950 forinttól.
3: Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama, nem csak pizza, nem csak ma.
2: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Cartadorie krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Azzal az amerikai énekesnővel folytatjuk, aki 2001-ben Christina Aguilera, Mia és Lil Kim társaságában énekelte fel a Lady Marmalade című dalt, ami aztán neki is meghozta az áttörést. Összesen 9 stúdióalbumot adott ki, és 3 Grammy díjat nyert. Ő nem más, mint Pink és a Blow Me, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió

0: Dash meg Young Fly és a Kiskece. Ez volt utoljára itt az Antriton a 14 órában. 2 perc múlva már a 15-nél járunk. Elképesztő ez a dal. Május végén jött ki, és még mindig vezeti a YouTube-on a legjobb 100 zenei videót Magyarországon. Ráadásul Dash az 5-ből, legjobb 5-ből 4-ben is benne van. Úgyhogy egy igazi nyári kedvenc szólt itt az Antriton, ahol természetesen jönnek majd a legnagyobbak a folytatásban is. Most viszont Joli hozza a régió meg a térség legfontosabb híreit, ebből informálódunk, és aztán Sabrina Carpenterrel térünk vissza. Ez lesz tőle a Tears a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepage.hu.
5: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztán látás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
7: Hálózatot fejleszt a TAR Kft. Szekszárdi vadász a hivatásos vadászok országos szakmai versenyén. Visszatérnek a 30 fok körüli nappali hőmérsékletek. Jó napot kívánok, Janner Jöli vagyok. 2026. július 9-én csütörtökön 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. A Bonyhádi Rendőrkapitányság megelőzési előadója a napokban több rendezvényen is részt vett. A robotika témájú nyári táborban interaktív prevenciós foglalkozást tartott a rendőri munkával kapcsolatban. A témák között szerepelt az internetbiztonság, a nyár veszélyei, a drogprevenció és a közlekedésbiztonság. A bűnügyi helyszínelők munkájáról is szó esett, ennek keretében a gyakorlatban tenyérnyomatot is készítettek a gyerekek, majd kipróbálhatták a drog szemüveget. Végül a kerékpáros ügyességi pályán gyakorolhattak. A Győrén megtartott családi napon a felnőttek és gyerekek részére is játékos foglalkozásokat tartottak a rendőrök. Felhívták a gyerekek figyelmét az idegenekre, a nyár veszélyeire, a 112-es segélyhívószám használatára és az internet veszélyeiről is szó esett. A rendezvényen prevenciós szóróanyagokat kaptak a felnőttek, valamint a rendőri hivatást és az azzal kapcsolatos továbbtanulási lehetőségeket is ismertették a bonyhádi rendőrök. Továbbiakban játékos formában kipróbálhatták a drogittas szimulációs szemüveget, a prevenciós foglalkozáson iskolaőrök segítették a rendőrök munkáját. Uniós támogatással fejleszték gigabit képes hálózatát a TAR Kft. A szekszárdi járásban. A szerdán tartott sajtótájékoztatón Tar János, a TAR Kft. Ügyvezetője beszélt a közel 392 millió forint összköltségű beruházásról.
8: A TAR Kft. Már a 5. pályázati fordulóban vesz részt, ebben a régebben szélesávú internetprojektnek hívott, ma egy gigabit nevezetű programnak hívják. Ez a pályázati kereten belül most összesen 12 járásba fogunk építeni hálózatokat, illetve rekonstrukciós hálózatokat, tehát magyarul új hálózatokat építünk. Ezek a hálózatok, ahogy mondtam, a 12 járásban, most jelenleg a mai sajtótájékoztatón 2 járásról számolunk be, a paksi, illetve a szekszárdi járásba létesítendő hálózatokról fogunk beszélni, és bemutatni mind térképen, mind szóban is a beruházást. Összességében azt kell tudni, hogy van, ahol a régi hálózatot rekonstrukcióban újjáépítjük, tehát a régi koax hálózat helyett építünk optikai hálózatot, illetve van, ahol egy olyan külterületi rakott részt látunk el, ahol még nincsen hálózatunk. Tehát általában ez az egész program egyébként 2015-ben arra jött létre, hogy a lefedetlen háztartási végpontokat el lehessen érni internettel. Tehát itt elsősorban a külterületeket, a ritkábban lakott területek lefedése. Egyre jobban csökken ez a létszám, tehát összesen ebben a pályázati fordulóban, ami az egész országban 170 járásban került kiírásra, 600 ezer légpontra írták ezt ki, tehát hogyha viszonyításba veszük Tolna megyét, viszonylag mi jól állunk egyébként az országos átlaghoz képest, azt gondolom, hogy ezt kell folytatnunk tovább, illetve mi saját érdekünk is, mert ennek ugyanis másodlagos hasznai is vannak ezeknek az átépítéseknek. Egy sokkal korszerűbb és olcsóban üzemeltethető hálózatról beszélünk, amennyit jelent, hogy áramfogyasztásban ezeknek azért 20%-kal körülbelül az áramfogyasztása az eddigi hálózatainkhoz képest. Tehát magyarul üzemeltetésben és a javítása is jóval költséghatékonyabb, tehát olcsóbb fönntartani ezeket a hálózatokat.
7: A sajtótájékoztatón köszöntőt mondott Berlinger Attila Szekszárd polgármestere, aki többek között kiemelte a TAR Kft. Társadalmi szerepvállalását is.
9: Részben könnyű, részben pedig nehéz dolgom is van. Könnyű dolgom azért van, mert néhány hete sincs annak, hogy itt jártunk képviselőtestületünkkel, igazgató úr meghívására, és nagyon nagy örömmel végig tudtuk nézni azokat a fejlesztéseket, azokat az előző évben megvalósult beruházásokat.

0: egy nagyon izgalmas, kihívásokkal teli piacot. A Tarkáft-nek egy olyan területen kell helytállnia, amely azt gondolom a világ egyik legnehezebb piaca. Az informatika, a távközlés, a folyamatos megújulást igénylő innováció, hát ezen a területen elengedhetetlen. Ezért is rettentően büszkék vagyunk arra, hogy a Tarkáft soha nem bicsaklott meg, hanem inkább élenjáró volt, és mindig a legnehezebb, de legüdvözítőbb utat választotta, melynek eredményeképpen ma itt is lehetünk, és ha láttuk azt a hálózatfejlesztést, ami itt megtörtént az elmúlt években, ez csodálatra méltó. Nem szabad elfelejteni egy város részéről azt a köszönet nyilvánítás sem, amely a TARK Kft. Társadalmi szerepvállását övezi. Nem nagyon tudnék mondani sem a városban, sem a régióban olyan céget, aki ilyen mértékben, ilyen mélységben és ilyen lokálpatrióta szemlélettel állna a város, annak sportélete, annak intézményei és akár a rendezvényei iránt.
1: Kezdetét vette a Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyének döntője. Az ország 2730 hivatásos vadászából 141-en vettek részt a vármegyei válogatókon, és közülük a legjobb 19 mérheti összetudását Bujon július 8-án és 9-én, hogy kiderüljön, ki lesz idén az ország legjobb vadőre. A megmérettetésnek, amelyet idén a Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei területi szervezete rendez, az érdekképviselet központi kollégáinak közreműködésével a Vinnai Vadászati Kft., illetve a Bui Táncsics Vadásztársaság ad otthont, emellett a Nyírerdő ZRT munkatársai is segítik a lebonyolítást. A verseny megnyitóján Vinnai Attila, a Kamara vármegyei területi szervezetének hivatásos vadász alelnöke emlékeztetett. 2019-ben már rendeztek a vármegyében ilyen versenyt, így második alkalommal is köszönik a bizalmat a szervezet országos vezetésének, egyben érzik a kihívást és a felelősséget. Mint mondta, a kellemesen hűvös időjárás kimondottan kedvező az első terepi versenynapnak. A 7 évvel ezelőttihez képest a versenypálya rövidebb, de tartalmasabb lett. Kiemelte, a két nap a hivatásos vadászokról szól, és ez nem csak magára a versenyre vonatkozik, hanem az egész itt létre. Vinnai Attila egy Nemeskéri Kis Géza idézettel zárta köszöntőjét. A hivatásos vadász Isten legszebb templomának, az erdőnek a papja, egyben azonban csendőre és rendőre is. A verseny dr. Jánbor László, a Kamara országos elnöke nyitotta meg, mint mondta, a verseny 7 év után visszatért a kiinduló pontjára, hiszen a jelenlegi formájában az országos megmérettetést először ugyanezen a helyen rendezték meg 7 évvel ezelőtt. A Gemen ZRT két munkatársa is részt vesz a Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyének döntőjén. Kovács Gábor, a Gemen ZRT Szekszárdi Erdészetének kerületvezető erdészet Tolna vármegyét, míg Polyák Tamás, a Gemen ZRT Hajósi Erdészetének hivatásos vadásza Bács-Kiskun vármegyét képviseli a rangos szakmai megmérettetésen. Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor alakulhat ki, többfelé élénk lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő. Szekszárdon és a Vételkörzetben a hajnali 14 fok után napközben akár 30 fok is lehet. További híreinket megtalálja az andrit.hu oldalon.
2: Ezek voltak a Rádió Andrit regionális hírei.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Andrit FM 101.
3: Nagyon szépen köszönjük Julinak a híreket, 15 óra után járunk már, én Vörös Levente vagyok, itt az Andriton pedig akkor jöhetnek a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei a folytatásban is. Sabrina Carpenter indít, ez a Tears.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Mint jég a tűzben, így olvatunk mi is a Krisztállal itt az Antriton. A helyzet odakint szerencsére jobb, nem lehet leolvadni a hőségtől, mert hogy az nincs, ellenben szellő van, ezzel mindenképpen számoljon, ha valahova éppenséggel megy. Nálunk pedig a nyúdalokkal a folytatásban is, Falco és a Naked már pörög is a 101-en.

Cheryl Cole és a Fight for This Love, mekkora kedvenc volt ez itt az Antriton, a ma kedvencei meg a tegnap slágerei között. Szép délutánt, jó munkát kívánok a ma kedvenceivel meg a tegnap slágereivel. Ugyebár ami közé most azért hozok egy program ajánlót, méghozzá mozi műsort, mert hogy fordult a mozi, úgyhogy új filmek érkeztek a kínálatba. Például visszatért a Michael, 19:30-kor vetítik majd, ezt azért mondom, mert egyébként már vetítették, de most újra a mozi vásznon lesz, mert hogy a Gonosz Halott Ég című filmet technikai okok miatt nem vetítik, úgyhogy ez egy 18 pluszos amerikai horrorfilm lett volna, csak éppenséggel durvább lett, mint 18 pluszos, úgyhogy hát most ezt nem vetítik. Minden esetre 17 órakor Minyonok és Szörnyek, ez látható majd a kivetítőn, a mozivásznon, aztán ugye 19:30-kor a Michael, és akkor természetesen holnap érkezik majd 14:30-kor a Vajana és a egy... Hát hogy is mondjam, ez nehéz elmondani, mert egy rajzfilmből csináltak élőszereplős filmet, ez ilyenkor mindig nagyon-nagyon nehéz, úgyhogy annyit lehet róla tudni, amerikai kalandfilm, ugye a Vajana című rajzfilmre épül, 14:30 tehát a hétvégén, a jövő héten pedig majd 17 órától vetítik, de erre majd visszatérünk akkor. Szóval ezekhez kívánok jó szórakozást, ma még Minyonok és Szörnyek 17 óra, aztán 19:30 Michael. Jó szórakozást a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel is, mert ezek jönnek a folytatásban. Hevesi Tamás és a Diadal, ez is szól mindjárt.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
3: Már megint egy hétfőked?
4: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfőked!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
0: Ennyi volt a reklám.
6: Hevesi Tamás nem csak labdarúgásban és edzősködésben remekel, bizony a magyar toplistákon is hetekig volt az Egy életen át kell játszani albuma, de egy évvel később kiadta a következő nagy lemezét, amiről most jön itt a diadal, az Atriton.
0: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Miley Cyrus, meg a Slide Away. Mi is így csúszunk most ki a 15 órából itt az Antriton, 2 perc múlva már a 16-ot taposuk. Ez pedig azt jelenti, hogy itt a hagyományos munkaidő vége, csodálatos délután kívánok, szuper, hogy együtt rádiózunk még most is, és remélhetőleg a folytatásban is, mert hozom majd a legfontosabb információkat az utakról, előtte viszont még a hírek érkeznek, abból is csipegetünk egy-két infomorzsát, és természetesen hozom majd a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit a következő órában is. Charlie és a Mindenki valaki, ez is szól majd a 90-es évekből.
1: Összele törjön, támasztom a falat, sok ezer lány van, még sincs, aki szabad, ha kéne.
0: Ava Max is érkezik még előtte. Sweet but Psycho, ezzel folytatjuk a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjenét Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Vérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmania és sok más zenekar. Lesz még Dunarok, ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, Gerjen! Hey, hey, hey!
5: Haló! Haló!
6: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
0: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóban mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Automatikusan kapja az iskola kezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Program sorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsék Kemény Kastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitott a kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye, a Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két nappágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni.
3: Rádió Antrit időjárás.
8: Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Antrit közlekedés.
0: 16 óra után 3 perccel járunk, meghoztam a legfontosabb infókat az utakról ide az Antritra. Nézzük, hogy mire a helyzet a környéken, mire kell figyelni. Van az M6-os autópályán több állandó munkálatunk is, például a 163-as, valamint 165-ös kilométerek között a Budapest felé tartó oldalon aszfaltoznak, úgyhogy ott a leállósávot lezárták, mindenképpen figyeljen a lezárásra. Ez Bátaszéktől egy kicsit délre tartó szakasz egyébként. Aztán a Decs vonalától egészen bátaszéki fellehajtóig tartó szakaszon az országhatár felé sávlezárás van szintén, a leállósávot, és ezúttal ott egy forgalmi sávot is lezártak a forgalom elől, mert hogy arrafele is aszfaltoznak, illetve a Fácánkerti pihenőhelyek és az M6-os Tolnai fellehajtójánál, és a között pontosabban még szintén az országhatár felé tartó oldalon a leállósávot és egy forgalmi sávot korlátozzák, mert hogy egyéb útkarbantartási munkákat végeznek, és ez minden nagyjából, ami állandó a környéken. Közelítve a városra, azt látom, hogy az újvárosi templomnál élénkült meg a forgalom, a Damjanich utcában ott a felüljáró fele, illetve a volt tanítóképző előtti kereszteződésben is. A Bezerédi utca és annak az alja a kórházi kápolnánál szintén piroslik, illetve az elkerülőn is a volántelepi lámpa fogja a forgalmat.

0: szerepek, de bármerre is jár, egyébként is közlekedjen óvatosan, körültekintően, meg persze türelemmel, ha pedig valami szokatlan tapasztal, csörögjön nekünk a 74-es körzet 444-444-es számon, vagy ossza meg velünk a 30-as 944-44-en SMS, avagy Viber üzenet formájában. Jó utat kívánunk!
1: Rádió Andrét, FM 101.
0: Az útinfo után pedig most már a daloké és a pihenésé a főszerep, de előbb még a daloké. Én Vörös Levente vagyok, itt az Antriton pedig csak a ma kedvenceit és a tegnap slágereit játsszuk a folytatásban is. Ava Max és a Sweet Bell Psycho. Ezzel indulunk.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság.

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

Az Atomic Kitten és a Right Now szólt itt az Antréten a ma kedvencei és a tegnap slágerei között, ahol most ellopják előlük a sót, egész pontosan Kygo és Person James, akikkel visszarepülünk kicsit a 2010-es években. Ez a Stole the Show, a 105.1-en.

0: Cool and the Gang és a Ladies Night eszpörgött itt az Antréton. Hajszál pontosan 5:30 van. Jó délután, szép délután kívánok. Jó szórakozást a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Viszont hoztam közé egy, hát mondhatni aggasztó információt is, mert hogy nappal is támadnak már az új invazív szúnyogok Magyarországon. Exotikus betegségeket is terjeszhetnek. Már nem csak alkonyatkor kell tartanunk egyébként a szúnyogoktól, egyre több az inváziós faj, amelyek nappal is csípnek, hosszabb ideig aktívak és jól alkalmazkodnak a városi környezethez. Bár itt a nyári hőség miatt idén egyelőre kevesebb a szúnyog, és több a légy, teszem hozzá, a klímaváltozás és az inváziós fajok terjedése alapjaiban átalakította a hazai szúnyog helyzetet. Dr. Kuruc Kornélia, a Pécsi Tudományegyetem kutatója arról beszélt a Pénzcentrumnak, hogy miért nem kell pánikba esni a tigris szúnyog miatt, azonban miért fontos már most felkészülni az invazív faj okozta új egészségügyi kockázatokra. Ugye egyébként sokan gondolják azt úgy, hogy ha a nyár csapadékos, akkor automatikusan több lesz a szúnyog is, a valóság viszont ennél jóval összetettebb. A szúnyog szezon alakulását már hónapokkal korábban eldönti egyébként az időjárás. Dr. Kuruc Kornélia szúnyogkutató szerint elsősorban az számít, milyen volt a tél, mennyi csapadék hullott, illetve milyen korán érkezik a tavaszi felmelegedés. Ezek a tényezők határozzák meg, hogy a szúnyogok mikor tudják megkezdeni a fejlődésüket és a szaporodásukat. Ugye az idei év ebből a szempontból korai indulást hozott, ugye áprilisban is nagyon meleg volt már, és lehetett szúnyogokkal találkozni az ország több pontján. Ez viszont nem jelenti azt, hogy idén sok szúnyog lenne. A kutató szerint júniusra jellemző hosszantartó szárazság és rendkívüli magas nappali hőmérséklet miatt jelenleg nincs túl sok szúnyog, a nagyon nagy forróságot és szárazságot ugyanis a hazai fajok kevésbé kedvelik, és nehezebben is tudják elviselni, mint ezért ilyenkor annyira nem is olyan aktívak. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, és a tigris szúnyog, ugye miért kell ezzel is tisztában lenni? Természetesen azért, mert terjesztenek ugyan betegségeket, de nem kell túlpánikolni. Kuruc Kornélia szerint nem érdemes sem alávesülni, sem eltúlozni magát a kockázatot, mert a tigriszúnyog jelenléte önmagában még nem jelent járványveszélyt, ugyanakkor Európában gyors ütemben változott a helyzet az elmúlt évtizedben, és Magyarországot sem lehet ez alól kivételnek tekinteni. Egy egyszerű szúnyogcsípés önmagában még nem ad okot aggodalomra, a szakember szerint a helyi bőrpír és a duzzanat teljesen természetes reakció lehet, ha azonban a csípést követően hirtelen magas láz, erős izom vagy izületi fájdalom jelentkezik, akkor mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni és jelezni, hogy felmerülhet bizony szúnyog vagy pullancs által terjesztett fertőzés lehetősége is. Bővebb cikk a Pénzcentrum oldalán olvasható, és engem például nagyon szeretnek a szúnyogok, úgyhogy remélhetőleg kevés lesz a nyáron. Remélem ön is így van ezzel, meg azzal is, hogy érkezhetnek a folytatásban a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. Hozom Arást és a Boroborót mindjárt. Elő viszont Bruno Mars és Rosé az Épicivel érkezik.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Az Ergonom Kft. Immár több mint 30 éve a biztonság égisze alatt végzi tevékenységét. Munka, tűz és környezetvédelmi, foglalkozás egészségügyi vagy gépvizsgálati szolgáltatásunk mellett első segélynyújtó és munkavédelmi képviselőképzéssel, valamint tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítéssel is állunk rendelkezésére. Ránk mindenben számíthat. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. Ez az Ergonom Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Vissza a legnagyobbakhoz, érkezik a Honolulu-n született 16-szoros Grammy-díjas énekes Bruno Mars és az új-zélandi dél-koreai Blackpink csajbandából ismert Rosé, akik közös slágerükben egy koreai ivós játékról énekelnek. Ez most az APT, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit. FM 105.1. Rádió Antrit.
5: Nem tudom, game. Nem tudom.

0: Nagy Bogi meg Dash közöse a Jó leszek újra, ez pörgött itt az Antriton, 2 perccel járunk 17 óra előtt, ez pedig azt is jelenti, hogy érkeznek a hírek, ebből informálódunk egy-egy gyorsan, aztán természetesen hozom majd vissza a legnagyobbakat. Ezután a sláger utána még mindig a második helyen van a YouTube leghallgatottabb 100 magyar zenei videója között, nem tudom, hogy lesz-e jobb, de én azt mondom, hogy lesz, például The Weeknd és a Take My Breath, ez is szól majd. Take my breath! Előbb viszont Sam Smith és a Stay With Me jön. Won't you stay with me? Maradjon velem, várom vissza a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
4: Találkozz most Bluival és Bingóval az árkádban! Részletek arcadepecs.hu.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége. Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Automatikusan kapja az iskolakezdési támogatást az, akinek jár. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Ma sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. Programsorozattal ünneplik az erdélyi Helikon centenáriumát. Helikon 100 címmel jubileumi író találkozót és emlékrendezvényt tartanak július 17-től 19-ig Marosvécsi Keménykastélyban, az erdélyi Helikon 100 évvel ezelőtti indulására emlékezve, közölte az MTI-vel a szervezők nevében a Sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet. A háromnapos programmal méltó módon szeretnék felidézni az író közösség 1926-os indulását és találkozási lehetőséget kívánnak teremteni a kortárs irodalom és a művészet képviselői számára. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. 5 éves szünet után ismét megnyitotta kapuit Montenegró ikonikus luxus üdülőhelye. A Sveti Stefan sziget, közölte a montenegrói közszolgálati televízió. A sziget voltaképpen egy szállodakomplexum, amelynek újranyitását a montenegrói kormány és az üzemeltető közötti megállapodás tette lehetővé, miközben továbbra is vitaövezi a strandok és tengerparti sétányok használatát. Az újranyitott üdülőhelyen egy éjszaka ára legalább 2000 euróba, vagyis több mint 700 ezer forintba kerül. Két nappágy és egy napernyő bérléséért a szálloda strandján naponta 240 eurót, azaz 85 ezer forintot kell fizetni.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, de a gomoly felhők északkeleten időszakosan összeállhatnak. Főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. Az északi-északnyugati szelet ismét nagy területen élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: 17 óra múlt, 3 perccel, most már a pihenésé, meg a jódaloki a főszerep itt az Andriton is. Én Vörös Levente vagyok, még szűk 60 percen keresztül együtt rádiózhatunk. Sam Smith-szel például, ezt tőlem a Stay With Me, ami indítja óránkat.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

0: Azergo, meg a bombázó, ez volt itt az Antriton, tű pontosan 17:30 ütött az óránk, július 9-én, én mondok csütörtököt, mert hogy csütörtök van, és természetesen hozok pár jó tanácsot is, például, hogyha csuklik, ön azért csuklott már olyankor, amikor nem kellett volna, ugye? Ön is volt már így, nem csak én voltam ilyen szerencsétlen helyzetben, nagyon remélem. Most azok pár tippet és fontos információt, amivel el lehet mulasztani a csuklásunkat. Ugye alapvetően a rekeszizom önkéntelen rándulásáról van szó, ezt a bolygó ideg ingerlése váltja ki, és a leghatékonyabb módszerek közé sorolják a lélegzet visszatartást, hogy kicsit növekedjen a széndioxid a vérben, ez ellazítja a rekeszizmot, ez egy jó módszer tud lenni, de nem mindig jön be. Lehet aztán ingerelni ezt a bizonyos bolygó ideget, például hideg vízzel, egy pohár hideg vízzel, gyors kortyokkal, vagy esetleg citrommal, ecettel, rá lehet harapni egy szelet citromra, egy kis kávéskanál ecetet lehet meginni, lenyelni, és ez az intenzív savanyú íz is sokkot okoz az idegrendszernek, úgyhogy egyszer csak eláll a csuklás, vagy éppenséggel egy teáskanál kristálycukor lenyelése szintén segíthet. De vannak elég érdekes módszerek is, amivel meg lehet állítani, vagy le lehet állítani magát a csuklást. Ilyen például a fordított ivás, amikor a pohár távolabbi széléről akarunk inni, előre kell hajolni, és akkor így a nyelőcső meg a rekeszizom helyzete változik meg. De lehet például az ijesztgetés, ami ritkán válik be, maradjunk annyiban, inkább csak plusz stresszt okoz, de nagyon-nagyon fontos még, hogy nem szabad se inni és se enni nagyon-nagyon gyorsan, mert a levegő lenyelése a leggyakoribb kiváltó ok lehet még a csuklásnál. Aztán vannak nagyon érdekes módszerek, mondjuk a jégkockát a fülcimpa mögötti területhez szorítani, vagy esetleg nyelvet nyújtogatni, ez elég érdekesen nézhet ki, illetve akár lógni lefelé mondjuk egy kanapé vagy egy ágy széléről, ez is mellkasi nyomást helyez a belső szerveinkre, és akkor így a rekeszizom egy kicsit megváltozik, fellélegez, ez is úgymond. De van például David kollégám barátjának az egyik módszere, ami meglepő, de segített nekem is a ma délután folyamán. Fel kell tenni az egyik kezünket egy ajtófélfánál, és lehúzni fél liter vizet egyhuzamban. Nem gondolná az ember, hogy bejön, nekem bejött. Úgyhogy ha esetleg ön is próbálkozik ilyen módszerekkel, amiket az előbb felsoroltam, de nem jön be, akkor mindenképpen ajánlom ezt. Csak figyeljen arra, hogy tényleg ne legyen olyan hideg a víz, és ne így olyan gyorsan, csak húzza le azt a fél litert egyben. Ez a kritérium, és meglepően működőképes tud lenni. Na de, ami még működőképes tud lenni, azok a dalok például itt az Antriton, a ma kedvencei, meg a tegnap slágerei. A pop királya érkezik a folytatásban, aki nem csuklott, ebben a dalban nem csuklott. Ez lesz Michael Jacksontól a Black or White, azonnal.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú, vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
4: Karcos a régi napszemüveged? Unyorogsz vezetés közben? Egyre rosszabbul látsz? Akkor július 9-e és 12-e között az Optic World-ben a helyed, mert 25% kedvezményt adunk mindenre. Akár egy új napszemüvegre vágysz, akár élesebben szeretnél látni. Ne halogass tovább, most gyere! Optic World, a tisztánlátás szakértője. Szekszárd, Széchenyi utca 49.
5: Mi a tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos TV

0: Rádiósnak lenni jó?
1: Ennyi volt a reklám.
2: Ha azt mondják popzene, egyből beugrik Michael Jackson neve, aki munkásságával megreformálta az egész zeneipart. Órákig lehetne róla mesélni a dalait, elemezni az életét, felidézni a sikereit, megszámolni. Most viszont csak énekel nekünk. Ez a Black or White, itt az Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Chromio meg a Jealous egy vidám nóta, ami zárja a 17 óránkat itt az Antriton, ez pedig azt is jelenti, hogy mai műszakon végére pontot teszek, úgyhogy búcsúzkodnom kell most öntől. Holnap reggel ne feledje még, Dávid várja 6-tól a héten utoljára, 7-kor csatlakozik hozzá Vali, a napi 5-öst is kérdezgetik majd, aztán 8-tól már az önvéleményére lesznek kíváncsiak, a 74-es körzet 444-444-es számon meg is oszthatja majd velük reggel 8 és 9 óra között. Én pedig azt kor, ahogy szoktam, 13 órakor érkezem a délután folyamán is, addig pedig kívánok további jó szórakozást és szép estét a folytatásban. Az elmúlt órákban Vörös Leventét hallottam. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Carte d'Orié krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelít hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma.
4: Már megint egy hétfő kedd.
5: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
6: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szexárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 3630 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió André.
7: 92 éve indult a Balatoni Viharjelző Szolgálat. A MÁV alkalmazásban már elérhetők a valós idejű késési adatok. Ma gomoly felhős napos időre számíthatunk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Balatoni Viharjelző Szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromat ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a Balatoni Viharjelző Szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezés a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A Balatoni Viharjelző Szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. A MÁV Plusz alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső és további hívajavítások is érkeznek. Kiképzési gyakorlatra utaznak magyar katonák az Egyesült Államokba. Az Egyesült Államokba kiképzési gyakorlatra utazó magyar katonáknak rendezte kibocsátó ünnepséget szerdán Pápán a Magyar Honvédség 47. bázis repülőterén. Az Amerikai Egyesült Államok 93-ban indította el partnerségi program néven biztonsági együttműködési programját, amelyhez a Magyar Honvédség az elsők között csatlakozott. Ennek részeként valósulnak meg egyebek mellett a nemzetközi hadgyakorlatok. Támogatás Portugáliának és Franciaországnak az erdőtüzek elleni védekezéshez. Több ezer hektárnyi területen pusztító, egyre aktívabb erdőtüzek miatt hétvégén Portugália és Franciaország aktiválta az Európai Polgári Védelmi Mechanizmust, amelynek keretében az Európai Unió 4 repülőgépet, tűzoltókat és tűzoltó autókat küld Franciaország tűzoltóinak támogatására.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Ma sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, északkeleten és az Alpok alján növekedhet meg kissé erősebben a felhőzet, amelyből néhol futó záporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk erős lesz, napközben 24-30 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az est.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadpage.hu.
4: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Szexárdi Rádió, minden szexárdinak. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
1: Ez a Rádió Antrit.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antriton lehetséges.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Motorosok, rockerek, mindenki, a fesztivál nem sokára nagykorú lesz. Idén 17. alkalommal kerül megrendezésre 3 nap alatt 17 zenekarral a Gerjeni Dunarok motoros találkozó. 2026. július 23-24-25. Fellép a Romeo Bérzik, az Akela, Mudfield, ABCD, Mobilmánia és sok más zenekar. Lesz még Dunarok ringpad, motoros felvonulás, Street Fighter bemutató, szabadtéri színpadok, sörsátor, hideg-meleg ételekkel és italokkal, sátrazási lehetőség. További információk a fesztivál honlapján és a közösségi oldalakon. Hajrá, gyerjen! Hey, hey, hey!
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
4: Már elérhetők a vonatok valós idejű késési adatai. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A 100 000 forintos fejenkénti iskolakezdési támogatás automatikusan jár minden érintett gyerek után az arra jogosultaknak. Ebbe a körbe tartoznak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők. A tartós betegség, súlyos fogyatékosság miatt magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a sajátos nevelési igényű gyerekek, az árva ellátásra jogosultak, az egyszülős családban nevelőszülőknél vagy gyermekvédelmi intézményben nevelkedők, közölte a pénzügyminisztérium. A tárca kiemelte, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igényelni kell, ezért megkérnek mindenkit, hogy aki jogosult lehet erre, jelentkezzen rá, és így az iskolakezdési támogatáshoz is hozzá fog jutni. A MAPLUS alkalmazásban már elérhetők térképen a valós idejű késési adatok, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerdán Facebook bejegyzésében. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, és új kereső is segíti az állomások, járatok gyors megtalálását. A következő időszakban tovább bővítik a funkciókat, megjelennek majd a jármű típusok és a pályaszámok, pontosabbá válik a kereső, és további hibajavítások is érkeznek. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott.
1: Rádió Andrét időjárás.
4: Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Haló! Haló!
3: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
2: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
3: Ön miben segíthetek?
2: Hát szélvédő kéne nekünk.
3: Milyen típusú az autó?
2: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
2: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Már megint egy hétfő kedd.
7: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe hétfő kedd!
0: Ennyi volt a reklám.
8: Rádió.
0: Andrét.

0: Cheers!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Nyári frissítő árak a CBA-ban. Cartadorie krém nálunk csak 1799 forint. 1 kg mérelit hasább burgonya 599. Helyhú gyümölcslevek csak 339 forint. 5 plusz 1 ajándék aranyfácán világos sör. Pakban darabja 224 forint. 8-as ceva toalett papír 1199 forint. Minőség, amire számíthatsz. Árak, amiket imádni fogsz. CBA. Ajánlatunk július 9-től 12-ig érvényes. Térj be hozzánk még ma. Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Az emberek fele új készségeket sajátítana el a nyaraláson. Pénteken sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. A kormány a jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. A balatoni viharjelzőszolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelzőszolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezés a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a tápvezényelt fényjelzők. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Funyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az Erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket.
2: Rádió Andrét időjárás.
5: Pénteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Pénteken sok napsütés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Folytatódik az országgyűlés nyári rendkívüli ülésezése, a kormány jövő hétre is összehívta a parlamentet. A miniszterelnökséget vezető Ruf Bálint kezdeményezése szerdán került fel a parlamenti honlapra. A kabinet hét előterjesztés parlamenti megvitatását tervezi. Ruf Bálint azt írta, a rendkívüli ülés megtartása az alaptörvény 17. módosításáról szóló javaslat mielőbbi megtárgyalása és elfogadása miatt szükséges. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. A balatoni viharjelző szolgálat 92 évvel ezelőtt, 1934. július 8-án indult el, írja Hungaromet ZRT Facebook oldalán szerdán. Felidézték, a balatoni viharjelző szolgálat története az 1930-as évekre nyúlik vissza, amikor a Balaton egyre népszerűbb üdülőhelyé vált, és a tavon zajló élénk vízi forgalom, köztük a Budapestről induló hidroplánjáratok miatt egyre sürgetőbbé vált egy figyelmeztető rendszer létrehozása. A szolgálat megszervezi a végső lökést az 1931-es és 1933-as több áldozatot is követelő viharok adták. A balatoni viharjelző szolgálatot Hille Alfréd ezredes, a légügyi hivatal helyettes igazgatója indította el. Mint írták, a kezdeti időkben viharjelző ágyuk és rakéták, valamint árbócra húzható piros kosarak jelezték a közeledő vihart. A rakétás rendszert az 1980-as évek közepén váltották fel a távvezényelt fényjelzők. Nagyjátékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által létrehozott színésznő. Egész estés játékfilmben debütál a mesterséges intelligencia által készített Tilly Norwood. A virtuális entitás a Misaline című felnőtté válásról szóló alkotás főszerepében lesz látható, írta meg a The Hollywood Reporter. A projektet hibrid produkcióként jellemzik, amelyen filmes és televíziós szakemberek képzett Emmy szakértőkkel együtt dolgoznak. A történet a Tilliverzum nevű szürreális digitális világban egy felhőben játszódik majd.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Csökken a pollen terhelés. A közelmúlt hőhullámának súlyos következményei voltak. Pénteken általában napos idő várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Csökken a pollenterhelés. A pázsit fűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szinten alakul. Alacsony koncentrációban van jelen még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék. A fenyőfélék továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, lórom, a kenderfélék, libatoffélék, az ernyős virágzatúak és a gyékeny pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma országosan magas tartományban alakul. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, a szályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak. Az Erdélyi Erzsébet táborban 1500-an kapcsolódhatnak ki idén nyáron, június 22 és augusztus 28 között, közölték a szervezők szerdán az MTI-vel. Közleményük szerint az elmúlt években a Zánkai és a Fonyódligeti tábor mellett a 2,5 hektáros Erdélyi Erzsébet tábor is teljesen megújult állami támogatással, így a gyerekekre játszótér, kötélpálya, kalandpark, új tájjellegű közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várnak. Az Erdélyi tábor 2026 nyarán 37 településről érkeznek a diákok. Pekingben másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el a heves esőzések miatt. A hatóságok arra kérték a lakosságot, hogy folyamatosan kövessék a meteorológiai figyelmeztetéseket, lehetőség szerint halasszák el a nem feltétlenül szükséges utazásokat, és kerüljék a veszélyes területeket. Az előrejelzés szerint péntek délutántól vasárnap reggelig több kerületben is heves esőzések várhatók. Egyes térségekben 24 óra alatt akár 150 mm csapadék is hullhat, ami villámárvizeket, földcsuszamlásokat és sárlavinákat okozhat, míg az alacsonyabban fekvő városrészeken elöntésekre is számítani lehet.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pinteken sok napsütés várható, a kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű. Legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor vagy zivatar alakulhat ki az északkeleti határnál. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, hajnalban 9 és 17 fok várható, délután pedig 25-31 fokig melegszik a levegő.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Az utasok fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást. Véradásra hívnak az Országos Vérellátó Szolgálatnál. Pénteken sok napsütés várható, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az utazók mintegy fele továbbra sem köt utas vagy balesetbiztosítást, a nyaralásra utazók 50%-a enélkül indul útnak, pedig egy hirtelen betegség, baleset vagy akár egy elveszett podgyász nem csak kellemetlen, hanem komoly, akár milliós többletköltséget is hozhat. A tavaly nyári szezonban 9,5 millió forintos kárkifizetés is előfordult, közölte az MBH Bank az MT-vel. A magyarok átlagosan 545 ezer forintot terveznek költeni idén nyaralásra, ami emelkedés az előző évhez képest. Véradásra hív a biztonságos hazai vérellátás fenntartása érdekében az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt mindenkit, aki egészségesnek érzi magát. A két szervezet azt közölte szerdán az MT-vel, hogy az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos, hogy minden önkéntes véradó segítsen. Naponta közel 1600-1800 véradó önzetlen segítségére van szükség ahhoz, hogy a kórházakban minden életmentő beavatkozáshoz, műtéthez, baleseti sérült és súlyos beteg kezeléséhez rendelkezésre álljon a szükséges vérkészítmény. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnök előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzet.